0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Duna Paksnál. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 centiméter a teljes atomerőművet le kellene állítani. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A 1353-as adományvonal tárcsázása vagy az SMS küldés 500 forint támogatást jelent. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a játék végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Fokozódik az asszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is, közölte az agroinfor.hu. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Súlyos pénzbüntetést kapott egy turista Norvégiában, miután egy turistahajó körtjével felzavart egy alvó jeges medvét. A kiránduló hajó a Spitsbergák északkeleti részén járt, amikor az utasok észrevettek egy parton pihenő nagyvadat, majd egyikük, hogy aktivitásra bírja, megszólaltatta a kürtöt. Elérte a célját, mert a zaj felébresztette a medvét, ő viszont csaknem 5 millió forintos bírságot kapott a sarkvidéki terület hatóságától, amiért szükségtelenül zavarta a védett állatot. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

hogy vársz és értem küzdesz. Mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érzek semmit.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: mellette szólnak. Rihu
1: FM. Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: És ha megkérdezik, kihasználok minden percet, hogy elpocsékolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
2: Na!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Sok napsütés lesz eső nélkül. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az aszály miatt. Reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre írja el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kell állítani. Eloltották a lángokat a 8-as főút Öskői oldalán található erdősávban, Sóly és Öskő között, ahol még szerdán délután keletkezett a tűz. Az Öskői oldalon 180, a Sóly oldalon 120 hektáron égett le az aljnövényzet és az erdő egy része. A lángokat három vármegyéből érkező tűzoltók oltották két honvédségi helikopter támogatása mellett. A gépek 22 fordulóval alkalmanként 2500 liter vízzel segítették az oltást. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek víziárműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. Törölte a TikTok közösségi platform azokat a rémhír terjesztő tartalmakat, amelyek hatására az elmúlt hétvégén egy erdélyi településen megtámadtak egy mentőautót. A román hatóságok felszólítására a közösségi média 90 videót távolított el, amelyben hamisan azt állították, hogy szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak. A rémhírek hatására kövekkel, botokkal, fejszékkel támadtak egy beteghez érkező mentőautót. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Mazepin.
1: Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Duna Paksnál. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 centiméter a teljes atomerőművet le kellene állítani. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A 1353-as adományvonal tárcsázása vagy az SMS küldés 500 forint támogatást jelent. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a játék végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belváros érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Fokozódik az asszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is, közölte az agroinfor.hu. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Súlyos pénzbüntetést kapott egy turista Norvégiában, miután egy turistahajó körtjével felzavart egy alvó jeges medvét. A kiránduló hajó a Spitsbergák északkeleti részén járt, amikor az utasok észrevettek egy parton pihenő nagyvadat, majd egyikük, hogy aktivitásra bírja, megszólaltatta a kürtöt. Elérte a célját, mert a zaj felébresztette a medvét, ő viszont csaknem 5 millió forintos bírságot kapott a sarkvidéki terület hatóságától, amiért szükségtelenül zavarta a védett állatot. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az aszály miatt. Reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre írja el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kell állítani. Eloltották a lángokat a 8-as főút Öskői oldalán található erdősávban, Sóly és Öskő között, ahol még szerdán délután keletkezett a tűz. Az Öskői oldalon 180, a Sóly oldalon 120 hektáron égett le az aljnövényzet és az erdő egy része. A lángokat három vármegyéből érkező tűzoltók oltották két honvédségi helikopter támogatása mellett. A gépek 22 fordulóval alkalmanként 2500 liter vízzel segítették az oltást. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek vízi járműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. Törölte a TikTok közösségi platform azokat a rémhír terjesztő tartalmakat, amelyek hatására az elmúlt hétvégén egy erdélyi településen megtámadtak egy mentőautót. A román hatóságok felszólítására a közösségi média 90 videót távolított el, amelyben hamisan azt állították, hogy szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak. A rémhírek hatására kövekkel, botokkal, fejszékkel támadtak egy beteghez érkező mentőautót. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nem akarok félig élni. Nem akarok félig élni, nem, nem akarok félig élni, mert ha félig élnék, abba belehalnék, mert félig csókolni nem lehet, félig ölelni nem szabad, ha félig elmond a titkok között a hazugság.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Tour Mix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, hamarosan elkészül a víz alatti gát Paksnál. Iratokat kapott meg az ügyészség az MNB alapítványok ügyében. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Tovább a Padaduna Paksnál az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ma reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint a víz alatti gáttal 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Megkezdték Romániában a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a környezetre. Románia egyetlen atomerőművének első blokját július végén állították le. Az erőmű az ország villamos energia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Az MNB hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is minden szükséges információval segíti a nyomozó hatóságot. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt. Szombattól jövő hét pénteken 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, valamint a Budai és Pesti alsó rakpartokon. Kisiklott egy személyszállító vonat Anglia délkeleti részén, Lewis városának közelében. 11-en megsérültek, közülük ketten súlyosan, többeket kórházba vittek. A szerelvényen csaknem 150-en utaztak. Egy utas a BBC-nek azt mondta, hogy a vonat előbb elkezdett imbolyogni, majd az utasok előre zuhantak. A baleset miatt járattörlések és jelentős késések voltak. Reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Visszatér a nagy hőség, ma is napos idő lesz, csak keleten lehet kevés felhő, eső nem várható. Délután 30-33, késő este 15-23 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ahány történet, annyi Héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készlekevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben a Kossuth út 47 alatt.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM.
5: Mellette
4: szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego, Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
6: Fokozódik a hőség. Tovább apad a Duna Paksnál. Tanszereket gyűjt a Máltai Szeretetszolgálat. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, ma reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint a víz alatti gáttal 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Megkezdték Romániában a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a környezetre. Románia egyetlen atomerőművének első blokját július végén állították le. Az erőmű az ország villamos energia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a KARC csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Az MNB hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is minden szükséges információval segíti a nyomozóhatóság munkáját. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit, erről kezdődött egyeztetés a szakmai szervezetekkel, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint kulcsfontosságú a meglévő lehetőségeket úgy összekapcsolni, hogy aki segítséget kér vagy jelez, az bízhat abban, hogy jelzése nem tűnik el a rendszerben. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspar áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Visszatér a nagy hőség, ma is napos idő lesz, csak keleten lehet kevés felhő, eső nem várható, néhol megélénkül a szél. Délután 30-33, késő este 15-23 fok lesz. Hétvégén fokozódik a hőség, vasárnap akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most
8: indul a reggel.
7: Jó reggelt!
8: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket a hét utolsó munkanapján is reggel is tartalít a Trio FM-en, én Pálinka Zsolt vagyok, töltjük együtt a ma reggelt, illetve délelőttet is. Augusztus 14-e van, a Marcellok, a Maximiliánok és a Mennyhértek ünneplik a névnapjukat. Boldog névnapot kívánok ünnepeltjeinknek. Itt a Trio pedig hallgatjuk már is a Mojo-dalát, ez a Lady az ezerfordulós kedvencek közül. Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek!

Ez a Trigu FM Jászberényből. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Már mondom is, hogy milyen időre számíthatunk a mai napon, illetve a hétvégén. Pénteken folytatódik a derült és napos idő a térségben, az égen csak kevés felhő jelenik meg, csapadék továbbra sem várható, az északkeleti szelet élénk lökések kíséretik, hajnalban 14 fokot mérhetünk, délutánra pedig 30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szombaton is kitart a napos idő, a helyenként felbukkanó gomoly felhőkből eső biztosan nem lesz. A szél déli irány délkeletél fordul és sokfelé megélénkül. Szombaton kora reggel 17 fok várható, napközben pedig visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 34 fokot mutathatnak a hőmérők, az országos maximumok pedig 31 és 30 fok között alakulnak. Vasárnap ugyancsak a napsütés fog dominálni, csak a délután második felében jelenhetnek meg felhők, de csapadék ezekből sem alakul ki. A déli szél sokfelé élénk, helyenként akár erős is lehet, a hajnali minimumok országosan 12 és 22 fok között alakulnak, napközben pedig tovább fokozódik a hőség, vasárnap 33 és 38 fok közötti értékekre számíthatunk.

0: Már is hozom az aktuális információkat a térség útjairól. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán gyalogos átkelőhelyet építenek a 21-es kilométernél. A munkálatok miatt útszűkülete és alkalmanként félpályás lezárásra kell számítani az erre közlekedőknek. Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között útépítés zajlik a 32-26-os úton. Az első két kilométeren félpályás lezárás lassítja a forgalmat mindkét irányban. Ez a korlátozás egészen augusztus 31-ig tart. Szentmártonkátai és Puszta-Monostor között közműépítés miatt kell óvatosabban haladni a 31-08-as úton. A 6-os és a 7-es kilométer között útszűkülete készülhetnek szintén augusztus 31-ig. Tápió-Szecső és Tápió-Bicske között kábelt fektetnek a 31-14-es úton. Itt az 5-ös és a 7-es kilométer között dolgoznak. Mindkét irányban félpályás útszűkület nehezíti a közlekedést. A munkavégzés ezen a szakaszon a tervek szerint ma délután 17 óráig tart.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója, a Supernafárnk ezen a pénteken, augusztus 14-én a Hold a szűzegyében jár, és mivel nem kap fényszöget, energiáit ma arra fordíthatják, amire csak szeretnék. A mérlegben járó Vénusz segíti az együttműködést, míg az oroszlánban tartózkodó Nap és Merkur tetterőt, valamint meggyőző erőt ad. Nézzük, mit ígérnek a csillagok a mai napra. A kosoknak érdemes ma előállniuk egy olyan ötlettel, amit eddig talán túlmerésznek gondoltak. A környezetük most nyitottabb rá, és váratlan támogatókat is szerezhetnek. A munkában a határozottságuk ma különösen jól érvényesül. A bikák számára a péntek elsősorban az anyagiakról szólhat. Kellemes meglepetést okoztat egy üzleti lehetőség, egy kedvező ajánlat, vagy egy korábbi döntés eredménye, ami elindítatja majd önöket egy stabilabb anyagi háttér felé. Az ikrek szavainak ma különös ereje van, legyen szó tárgyalásról, prezentációról, vagy egy fontos beszélgetésről, ne szerénkedjenek, hiszen pontosan tudják, hogy mit akarnak mondani, és érveiket könnyebben elfogadják. Egy érdekes információ ráadásul új irányt mutathat. A rákoknak érzelmileg jóval könnyebb napjuk lehet a mainál, nem kell magyarázkodniuk, vagy mások hangulatát átvenniük. Egy magánéleti ügyben végre minden a helyére kerülhet, és megérkezhet egy régóta várt gesztus is. Az oroszlánok most igazán elemükben lehetnek, a Nap és a Merkur is a jegyükben jár, így könnyebben állnak ki magukért, és tehetségükkel könnyedén hatnak másokra. Egy személyes vagy munkai helyzetben ma önökre figyel mindenki. A szüzek egyében jár a Hold, méghozzá teljesen szabadon, ami ritka lehetőséget ad arra, hogy pontosan azt tegyék, amire valóban szükségük van. Ma egy régóta halogatott feladat végére is pontot tehetnek. A horoszkópunk második része is érkezik egy-két dal után.
1: Mellette szólnak a legnagyobb retrózenék. Trio FM.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, folytatjuk a pénteki napi horoszkópunkat, a mérlegeket a jegyükbe járó Vénusz különösen erősen támogatja, így ma szinte természetesen vonzzák az embereket. Egy találkozás vagy véletlen beszélgetés romantikus fordulatot hozhat, a párkapcsolatban élők pedig újra felfedezhetik, hogy miért választották egymást. A skorpiók ma sokkal inkább befelé figyelnek, ami kifejezetten az előnyükre válik, egy régi kérdésre intuitív úton találhatják meg a választ, és bár logikusan talán nem tudják levezetni, pontosan érezni fogják, hogy mit kell tenniük. A nyilasok egy munkai vagy közösségi helyzetben kerülhetnek előtérbe, szükség lehet a véleményükre, vagy valaki kifejezetten számít a segítségükre. Mivel most könnyen lelkesítenek másokat, érdemes ma lendületet adni egy közös tervnek. A bakok karrierjében nem vagy egy hosszú távú tervében ma történhet előrelépés. Talán nem egy látványos változásról van szó, inkább megkapják a megfelelő támogatást, vagy egy tapasztaltabb partner elismerését, aminek a későbbiekben még nagy jelentősége lehet. A vízöntőket valami új gondolat ragadhatja magával, lehet ez egy könyv, egy beszélgetés, vagy éppen egy utazási ötlet. A lényeg, hogy ma ne ragaszkodjanak görcsösen a korábbi elképzelésekhez, mert lehet, hogy érkezik egy sokkal jobb megoldás. Végül itt a halak, ma különösen erős lett önökben a vágy, hogy valamit végre lezárjanak. Ez lehet egy régi sérelem, egy bizonytalan kapcsolat, vagy egy hónapok óta halogatott döntés. A szűzhold segít tisztán látni, a Vénusz pedig támogatja a megbékélést. Ez volt a napindító horoszkópunk augusztus 14-én pénteken itt a Trio FM-en.

Ez a Trio FM Jazzberényből hamarosan 8 óra, érkeznek a legfrissebb hírek, után viszont egy igazi energiabombával folytatjuk a péntek reggelt, jön az amerikai poprock együttes a One Republic. A Lavrence Out-dalt hozzák önöknek, amely 2014-ben látott napvilágot a csapat Native című albumának bővített kiadásán. Érdekesség, hogy a frontember Ryan Tedder eredetileg ezt a felvételt szánta a lemez legelső felvezetőjének. A kiadás azonban elmaradt, mert az énekes sokáig egyszerűen nem volt megírni a megfelelő refrént hozzá. Mivel félkész munkát nem akartak kiadni, a dalt egy időre félretették. A demót végül 2014 elején a basszusgitáros Brent Cutler vette elő újra, a végleges refrén pedig Prágában állt össze. A végeredmény egy lüktető, energikus aréna himnusz lett. Jön tehát a One Republic és a Lavrence Out című felvétel itt a reggeli starterben 8 után néhány perccel. Tartsanak velünk továbbra is! I got my-

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A Trio FM hírei.
5: Fokozódik a hőség. Tovább apad a Duna Paksnál. Újabb erdőtűzzel küzdenek a tűzoltók Horvátországban. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ma reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint a víz alatti gáttal 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Vízhiány miatt leállt a csehországi kis vízerőművek több mint 90%-a. Ez egyelőre nem okoz problémákat az energiaellátásban, mert a létesítmények alig 5%-át biztosítják a cseh áramtermelésnek. A nagy vízerőművek üzemelnek, bár egy részük csökkentett teljesítménnyel. Csehországnak két atomerőműve is van, amelyek az áramtermelés mintegy harmadát biztosítják. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Egységes fővárosi favédelmi szabályozást sürget a főpolgármester. Karácsony Gergely jelezte, jelenleg a 23 kerület eltérően kezeli a kérdést. Kiemelte, hogy Budapest faállományát szintén átfogó terv szerint kellene megújítani. A fővárosi önkormányzat már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben, és az Agroinform közölte, hogy a Nagykunságban például augusztusra minden természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. Egy tengerparti fenyőerdő kapott lángra, a lángok Omis település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni, egy ember kórházba került. A szél és a hőség nehezíti az oltást. Baracs szigetén és Rijeka közelében is erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók, de a Balkánon is több országban hasonló a helyzet. Marad a napos száraz idő idehaza, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 21 fokos. A hétvégére visszatér a nagy hőség, vasárnap akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Indul! A reggel.
3: Jó reggelt!
4: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

napját kívánok mindenkinek, 8 óra múlt pár perccel folytatjuk a pénteki napindítót itt a Trio FM-en. Ma augusztus 11-én a Marcellokat köszöntjük névnapjukon. A Marcell név jelentése Mars Istenhez tartozó, neki szentelt. Boldog névnapot kívánok minden Marcell nevet viselő hallgatóknak. Rajtuk kívül vannak még ünnepeltjeink, hiszen szintén ma tartják névnapjukat a Bere, Celeszta, Mennyhér, Tanázia, Menta, Atanázia és Özséb nevet viselő hallgatóink is. Boldog névnapot kívánok! Itt a Trión pedig folytatjuk David Guetta és Sia Furler közös dalával. Ez a Beautiful People.

0: Már is hozom az aktuális információkat a térség útjairól. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán gyalogos átkelőhelyet építenek a 21-es kilométernél. A munkálatok miatt útszűkülete és alkalmanként félpályás lezárásra kell számítani az erre közlekedőknek. Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között útépítés zajlik a 32-26-os úton. Az első két kilométeren félpályás lezárás lassítja a forgalmat mindkét irányban. Ez a korlátozás egészen augusztus 31-ig tart. Szentmártonkátai és Pusztamonostor között közműépítés miatt kell óvatosabban haladni a 31-08-as úton. A 6-os és a 7-es kilométer között útszűkülete készülhetnek szintén augusztus 31-ig. Tápió-Szecső és Tápió-Bicske között kábelt fektetnek a 31-14-es úton. Itt az 5-ös és a 7-es kilométer között dolgoznak. Mindkét irányban félpályás útszűkület nehezíti a közlekedést. A munkavégzés ezen a szakaszon a tervek szerint ma délután 17 óráig tart.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Fél kilenc lesz, 4 perc múlva itt a Trio FM-en. Már is megnézzük, mit ír a kalendárium augusztus 14-ére. 81 éve 1945-ben ezen a napon adta meg magát Japán, amivel véget ért a második világháború. 215 éve 1811-ben látta meg a napvilágot Clark Ádám skót mérnök, akinek a Lánchíd építés vezetését és a budai váralagút tervezését is köszönhetjük. Ma tartják a barlangászok világnapját is, 74 éve 1952-ben ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Labenz barlangász, az ő emlékére jelölték ki ezt a napot a barlangok kedvelői. A kultúra és a szórakozás világából is vannak évfordulóink, kereken 100 éve, 1926-ban született René Goscinny, francia humorista és képregényíró, aki az Asterix és a Lucky Luke figurákat alkotta. Szintén ezen a napon született két ismert amerikai híresség is, 79 éve 1947-ben Daniel Steele regényírónő, 81 éve 1945-ben pedig Steve Martin színész.
1: Trio FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt, augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego, Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Reggeli starter.

Ez a Trio FM Jazzbrainből. Szerdától új uniós csomagolási szabályok léptek életbe, amelyek fokozatosan átalakítják a boltok, éttermek és szállodák mindennapjait. Az új rendelet fő célja a hulladék, valamint az egészségre és környezetre káros anyagok csökkentése. A legfontosabb újdonság, hogy az élelmiszerek csomagolásánál korlátozzák a lassan lebomló úgynevezett örökvegyi anyagok használatát. Ez elsősorban a zsíráló papírokat, pizzás dobozokat és gyors éttermi csomagolásokat érinti. A vásárlók a váltást nem egyik napról a másikra fogják érzékelni, mivel a már forgalomba hozott készleteket még el lehet adni. A következő években további szigorítások várhatók. 2027-től eltűnhetnek a zöldségek és gyümölcsök egyszer használatos műanyag zsugorfóliái a vendéglátóhelyeken, a kis szószos tasakok, a szállodákban pedig a mini samponok és szappanok. Helyüket utántöltető adagolók és többször használható megoldások veszik majd át. Az Európai Unió célja, hogy 2029-re a műanyag és fém italcsomagolások 90%-át visszagyűjtsék. Magyarország ezen a téren kedvező helyzetből indul, az országos palack visszaváltási rendszernek köszönhetően. A szakértők szerint hosszú távon környezetbarátabb és egyszerűbb lesz a vásárlás, de a csomagolások átalakítása miatti többletköltségek később az árakban is megjelenhetnek. See you.

Ez a Trio FM Jászberényből. Sporttal folytatjuk. Országos csúccsal aranyérmet nyerte a magyar férfi 4x100 méteres gyorsváltó a párizsi úszó Európa bajnokságon. A Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor és Milák Kristóf alkotta a csapat történelmet írt, hiszen Magyarország az Európa bajnokságok történetében most először diadalmaskodott ebben a versenyszámban. Ez ráadásul már a második magyar aranyérem volt a csütörtöki versenynapon. Korábban Milák Kristóf 100 méter pillangón győzött Európa csúccsal, ami egyben minden idők második legjobb eredménye is ezen a távon. Ezúton is gratulálunk az eredményhez.

0: 9 óra pontos idő, hallgatjuk is majd a legfrissebb híreket. Sophie Elix Backstore dalát hozom majd az információkat követően. A reggeli starter folytatására itt lesz a Crystallize.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: frissautó.hu.
6: Minden, ami az autódhoz kell.
5: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
6: csajos cuccok.
5: Mindened az autód.
6: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
5: frissautó.hu. Itt vagy már.
6: Motorosoknak is.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Fokozódik a hőség. Építik a Dunai vízszint emelő fenék küszöböt Paksnál. Gyerekek felzárkóztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, mely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. A munkálatok mintegy 6 milliárd forintba kerülnek. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben, ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a hátrányos helyzetben élő gyerekek felzárkózását. A 13-53-as adományvonal tárcsázása híváson vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Tavaly ellopott Matisse műveket szerzett vissza a brazil rendőrség. A francia festő Jazz című könyvéből származó nyomatokat két fegyveres rabolta el még decemberben a São Paulo-i könyvtárból, miután lefogtak egy őrt és egy idős házas párt. Az átszámítva több mint 63 millió forintot érő alkotásokat a brazil nagyváros közelében egy lakásban találták meg. A lopás megrendelőjét már tavasszal őrizetbe vették. Henri Matisse Jazz című művészkönyve 1947-ben jelent meg, és 250 dedikált példány létezik belőle. Nagy-Britanniában tegnap volt az év eddigi legforróbb napja. A londoni Kew Gardens botanikus kertben 38,1 Celsius fokot mértek. A feljegyzések kezdete óta ez volt az ötödik legmelegebb nap a Szigetországban. Franciaországban is tombol a kánikula. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám, mint most. A nyugat-európai országban már 17 egymást követő napja tart a hőség. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Nero híd romjai. A folyóvízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autokozmetika Jászboldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség. Mert minden autó megérdemli.
9: Itthon marad a napos száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Az alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A hétvégére visszatér a nagy hőség, vasárnap akár 37 fok is lehet.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autókozmetika Jászboldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség. Mert minden autó megérdemli.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Ez a Trio FM Jászberényből. Önökkel is előfordult már, hogy hiába aludtak 8 órát reggel, mégis fáradtan és nyugzottan ébredtek. Sokan ilyenkor egyből a legerősebb kávé után nyúlnak, pedig a probléma gyökere sokszor teljesen máshol keresendő. Lehet, hogy a hálószoba levegője, a késői vacsora, vagy éppen az egész napos ülőmunka hibás, hogy pontosan mik állnak a tartós kimerültség hátterében, és mit tehetünk azért, hogy végre igazán kipihenten induljon a napunk, arról hamarosan bővebben is beszélek. Itt a Trión pedig szólnak ebben az órában is a kedvencek, Benzon Bonn és Alex Warren egy-egy sikerét hallgatjuk.

Ez a Trio FM jazzverényből. Sokan tapasztaljuk, hogy bár megvan a napi 8 óra alvás, mégis kimerülten ébredünk. Ennek egyik oka nagyon egyszerű, a hálószoba levegője. Ha a helyiség rosszul szellőzik, éjszaka megemelkedik a szén-dioxid szintje, ami jelentősen rontja az alvás minőségét. Fontos tehát a lefekvés előtti alapos szellőztetés, a természetes fény is sokat számít, napi 15-30 perc a szabadban segít a szervezet belső órájának beállításában. A táplálkozásunk is erősen befolyásolja az energiaszintünket, egy késő esti nehéz vacsora nagyon megterheli az emésztést, ezért érdemes kerülni a zsíros ételeket lefekvés előtt. Napközben pedig a rostban gazdag élelmiszerek, mint a zöldségek, hüvelyesek vagy a teljes kiöllésű gabonák sokkal kiegyensúlyozottabb energiaellátást biztosítanak. Elsőre furcsán hangozhat, de a túl kevés mozgás is okozhat folyamatos fáradtságot. Ha egész nap ülőmunkát végzünk, álljunk fel néhány percre. Egy rövid séta ebéd után sokat segít abban, hogy délután éberebbek legyünk. Emellett az idegrendszernek is kell a szünet. Ha folyamatosan a telefon nézzük, vagy fejben már a következő munkát szervezzük, a szervezet egyszerűen nem kap esélyt a valódi pihenésre. Ha viszont a rendszeres alvás és az életmódbeli apró változtatások ellenére hetek óta tart a kimerültség, érdemes orvoshoz fordulnunk. A tartós fáradtság hátterében ugyanis vashiány, B12 vitamin hiány vagy akár pajzsmirigy probléma is állhat. Ilyen esetekben a több kávé és a korábbi lefekvés már sajnos nem jelent megoldást.

0: Már is hozom az aktuális információkat a térség útjairól. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán gyalogos átkelőhelyet építenek a 21-es kilométernél. A munkálatok miatt útszűkülete és alkalmanként félpályás lezárásra kell számítani az erre közlekedőknek. Jászalsó-Szentgyörgyi és Tiszasúly között útépítés zajlik a 32-26-os úton. Az első 2 kilométeren félpályás lezárás lassítja a forgalmat mindkét irányban. Ez a korlátozás egészen augusztus 31-ig tart. Szentmártonkátai és Pusztamonostor között közműépítés miatt kell óvatosabban haladni a 31-08-as úton. A 6-os és a 7-es kilométer között útszűkületek készülhetnek szintén augusztus 31-ig. Tápió-Szecső és Tápió-Bicske között kábelt fektetnek a 31-14-es úton. Itt az 5-ös és a 7-es kilométer között dolgoznak. Mindkét irányban félpályás útszűkület nehezíti a közlekedést. A munkavégzés ezen a szakaszon a tervek szerint ma délután 17 óráig tart.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670-223-9191-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzéria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM. A Jászság ritmusa.
5: A Jászság ritmusa.

Ez a Trio FM Jászberényből. Augusztus 20-ai programokkal jelentkezem. Itt Jászberényben a Margit szigeten várják majd az érdeklődőket. Délután egészen késő estéig a zene és a kikapcsolódás lesz a főszerepben. A legkisebbeknek délután 3 órától este 7 óráig a Kender Kósz Népi Játszóház készül ügyességi játékokkal, népi babakonyával és lisztes játszóval. Ugyanebben az idősávban a Bubi Kánán elnevezésű interaktív buborékshow várja a gyerekeket animátorral. Napközben kézművesek és vendéglátók lesznek majd a szigeten. A nagyszínpadi koncertsorozat pedig délután 5-kor kezdődik az Erős Pista Red Hot Chili Peppers Tribute zenekar fellépésével. Este 7 órától a Hűvös zenekar lép színpadra, 9 órától pedig az Ivan and the Parazol ad majd nagy koncertet. Az esti hangulatot vizuális látványelemek is emelik. 20 óra 15 perctől vizuál lecsót láthatnak, 20 óra 45 perctől pedig fényfestéssel világítják meg a sziget lombkoronáit. A programsorozatot 22 óra 30-tól Fedding Disco fellépése zárja. Az augusztus 20-ai események részleteit megtalálják a Jászberényi Kulturális Programok Facebook oldalán. Kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek nemzeti ünnepünkre is!

0: Velünk, köztünk, róluk. A Trio FM regionális hírei.
1: Ismét takarékos vízhasználatot kérnek a Jászkunságban. Sok fiatal orvostanhallgató van nyári gyakorlaton a Jászberényi Kórházban. Hangos segélykérésre figyelt fel az éjszakában egy jászkunsági rendőrnő. Már is jönnek a részletek. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt jelentősen megnövekedett az ivóvíz fogyasztás, ami egyre nagyobb terhelés jelent az ivóvíz ellátó rendszerek számára, hívta fel a figyelmet a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolgáltató tájékoztatása szerint a következő napokban tovább fokozódhat a vízigény, ezért arra kérik a lakosságot, hogy tudatosan és takarékosan használja az ivóvizet. A vízmű több egyszerű, mindennapokban és könnyen betartható tanácsot fogalmazott meg. Azt kérik, mindenki csak annyi vizet használjon, amennyire valóban szüksége van, a csöpögő csapokat és szivárgó szerelvényeket pedig mielőbb javítsák meg. A mosó és mosogatógépeket lehetőség szerint csak teljes töltettel indítsák el. A kertek öntözését elsősorban a késő esti vagy a kora hajnali órákra javasolják időzíteni. A TRV arra is kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint mellőzzék a medencék feltöltését, valamint a gépjárművek ivóvízzel történő mosását. A közműszolgáltató külön is felhívta a figyelmet arra, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint mindenki mérsékelje a vízfogyasztását, mivel ebben az időszakban a legnagyobb a hálózat terhelése. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
2: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatokhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, orvostanhallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatót be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
1: Munkáltatói fórumot tartottak a Szolnoki Városházán, ahol Györfi Mihály polgármester kezdeményezésére az állást kínáló több tucat cég képviselői megkaphatták azokat az adatokat, amelyek alapján felvehetik a kapcsolatot a munkájukat elveszítő tószegi kerékpárgyár dolgozóival. Mint ismerte, a Tószegen működő Axel Hulland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el megélhetését. Ezzel a közvetítéssel a szolnoki polgármesteri hivatal abban segít, hogy minél több állását elveszítő embernek és családjuknak legyen biztos megélhetése. A tervek szerint augusztus 26-án egy állásbőrzést is szerveznek, ahol a munkát kínáló cégek és a dolgozók személyesen is egyeztethetik a lehetőségeket. Hangos segélykiáltásra lett figyelmes a martfői rendőrőrs járőr vezetője, amikor a városban lassan lehúzott ablakkal haladta a szolgálati gépkocsival. A hang egy családi házból jött, aminek kapuját zárva találta. A rendőrnő átmászott a kerítésen, majd a bejárati ajtóhoz sietett, mivel azt is bezárták, benézett az ablakon és látta, hogy egy idős nő a földön fekszik. A járőrvezető értesítette a mentőszolgálatot, majd az időközben odaérkező szomszédtól megtudta, hogy a 95 éves asszony lánya szintén a szomszédban lakik. Azonnal értesítette őt is, és a kulcsával bejutott az ingatlanba. Az idős asszony elmondta, hogy elesett, és beütötte a fejét, a mentők kórházba szállították. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A keleties irányú szél csak az észak-alföldi térségben élénkülhet meg. Késő este általában 15 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM, reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk találkoznak. We were good.

Ez a Trio FM Jászberényből közeledik a nyár végén, de a hétvégé is bővelkedik kikapcsolódási lehetőségekből. Már is mondom a szombati kínálatot. Itt Jászberényben folytatódik a 32. Art Campus művészeti találkozó a Phoenix műhelyházban. A belépés díjtalan. Este 6 órától Bai Miklós Zoltán In Memoriam Föld, 7 órától pedig Kovács István Tetsz halott című performanszát tekintetjük meg. Humadarason benzingőzés, adrenalin, szombat délő 10 órától este 8-ig az Apex Fesztivál várja az autós motoros élmények kedvelőit a repülőtéren. Hunszentmártonban országos hobbibőrzét tartanak reggel 8 és délután 1 óra között a Szabó Gyula Művelődési Központban. Érmék, bélyegek, régi pénzek és számtalan régiség várja a gyűjtőket. Szolnokon pedig egy kis városnézésre invitálnak mindenkit. A szolnoki Panteon elnevezésű sétát tartják szombaton. A túra délelőtt 10 órakor indul a Hildi János téri Turinform iroda elől és a Damjanich János Múzeumban ér majd véget. Augusztus 16-án vasárnap Jász Karajenőn egésznapos ingyenes búcsút tartanak a Lovas Centrumban. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise után délután 2-től polgárőr lovas bemutatót és örömtáncot láthatnak. 4 órától Peller Anna lép majd színpadra, este 7-től éjfélig pedig diszkó zárja a napot. Válasszanak kedvükre a programok közül és érezzék nagyon jól magukat ezen a hétvégén is.

Hamarosan 10 óra érkeznek a legfrissebb hírek után, viszont az amerikai énekesnő dalszerző Olivia Rodrigo idén áprilisban megjelent kislemeze, a Drop Dead következik. Ez a felvétel az énekesnő harmadik stúdióalbumának felvezető slágere, szakítva a korábbi szívfájdalmas balladákkal, a dal ezúttal az elvakult intenzív rajongásról szól. A dal körül egy egészen különleges promóciót építettek fel, a megjelenést egy globális játék előzte meg, amelynek során Londonban, New Yorkban, Los Angelesben és Párizsban rózsaszín lakatokat rejtettek el. Ezek betűiből állt össze a premier pontos dátuma. Olivia Rodrigo végül a hivatalos megjelenés előtt fél órával egy élő TikTok karaoke buli mutatta be a felvételt a rajongóknak. A dal klipjét pedig a francia királyok egykori lakhelyén, a történelmi Versailles kastélyban forgatták. A Drop Dead 10 után néhány perccel itt a Trio FM-en Olivia Rodrigo előadásában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego, Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
5: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
2: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Fokozódik a hőség. Biztonságban vannak a Horvátországban nyaraló magyarok. 60 embert fogtak el a fővárosi rendészeti razziában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. A környéken tartózkodó magyarok biztonságban vannak, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni, egy ember kórházba került. A szél és a hőség nehezíti az oltást. Brájt szigetén és Rijeka közelében is erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók, de a Balkánon több országban is hasonló a helyzet. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit a kormányfő. Magyar Péter jelezte, holnap reggel 10 órakor az atomerőműnél a Duna vízszintjének emelése érdekében végzett fenékküszöbépítés részleteiről személyesen szeretné tájékoztatni a politikusokat. A miniszterelnök jelezte, hogy szó lesz a korábbi évek mulasztásairól is, mert azok miatt vált szükségessé a mostani beavatkozás. Közben a Duna tovább apad Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. A fenékküszöbépítés várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 000 tonna követ használnak fel. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a hátrányos helyzetben élő gyerekek felzárkózását. A 13-53-as adományvonal tárcsázása híváson vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 000 tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten a több mint 2000 igazoltatás mellett 60 embert, köztük körözött bűnözőket is elfogtak, mintegy 40-et pedig előállítottak, közölte a brfkpolisz.hu-n. A rendőrök intézkedtek kábítószer birtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy maga tehetetlen embert helyeztek biztonságba.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
7: Marad a napos száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A hétvégére visszatér a nagy hőség. Vasárnap akár 37 fok is lehet.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt köszöntő Önöket a stúdióban továbbra is Pálinkás Zsolt. Augusztus 20-án délután 5 órakor itt Jászberényben a Margit szigeten lép majd színpadra az Erős Pista zenekar. A 2004-ben alakult formáció hazánk egyik legrégebbi és legkedveltebb Red Hot Chili Peppers tribute zenekara, akik az amerikai rock csapat legismertebb slágereivel várják a közönséget. Addig is hangolódunk rájuk, itt az eredeti előadótól, a Red Hot Chili Peppers-től a Snow.

Ez a Trio FM, a Jelsreg rádiója. Folytatjuk egy újdonsággal, ismerik az Icona Pop nevét. A svéd duó Caroline Hedget és Aino Javo a 2013-as I Love It című slágerre robbant be a köztudatba, azóta pedig a modern popzene és a klub szintér meghatározó szereplőivé váltak. Most pedig megérkezett a vadi új rádiós daluk a Yellow Top, amely a mai napon napvilágot látott Rituál című albumuk egyik legfontosabb szerzeménye. Az új lemez egy nagyon mély, átalakuló időszakban született meg számukra, olyan témákat dolgoznak fel rajtuk, mint a barátság, a gyógyulás, a veszteség vagy éppen az anyaság, de közben végig hülyek maradtak a tánctéri energiához, amiről mindig is ismerték őket. A lányok elmondása szerint a gyógyulás fontos része, hogy egy idő után az ember visszatérjen a való világba, belefeledkezzen a zenébe és megkeresse önmagát a tömegben. A Yellow Top pontosan ezt a felszabadult, napfényes pillanatot hozza el, itt a Trión pedig már is hallgatjuk újdonságként.

A Trio FM-et hallgatják, folytatjuk egy felhívással. Egy különleges kisfilm készítő pályázat indult, Mutasd be a nagyit címmel, kifejezetten 7-12. Évfolyamos diákok számára. A feladat, hogy készítsenek egy 3-5 perc közötti időtartamú kisfilmet vagy interjút egy idős ismerősükkel, legyen az egy nagyszülő, egy rokon vagy akár a szomszéd, amelyben bemutatják az ő érdekes foglalkozását, hobbiát vagy különleges történetét. A legjobb alkotásokat díjazzák majd a szervezők, ráadásul a kiválasztott műveket bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban is októberben. Jelentkezni a balla.andrea@kukac.hu e-mail címen lehet, a jelentkezési határidő pedig szeptember 1-e. Biztatom a fiatalokat, hogy ragadjanak a kamerát és mutassák be a környezetükben élő szépkorúak történeteit. 97.7

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Eladná ingatlanát, vagy vásárolni szeretne? Korrektotthon.hu, ahol a döntésből megoldás születik. Már 6 éve segítjük ügyfeleinket korrekt, emberközeli hozzáállással az otthonteremtésben. Legyen szó adásvételről, bérbeadásról, hitelügyintézésről, csokról vagy babaváró hitelről. Mi vagyunk a híd, az eladó és a vevő között. Megbízható háttérrel, bizonyított referenciákkal, szívvel, lélekkel. Korrektotthon.hu, ahol minden egy helyen elérhető. A legjobb megoldás csak egy döntésre van öntől. Forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz. Előzetes időpont egyeztetés céljából keresse honlapunkon telefonos elérhetőségeinket. Korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda Jászberényben, otthonteremtés szívvel, lélekkel.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Jó FM. A Jászság ritmusa.
6: A Jászság ritmusa.

0: Ez a Trio FM jelzbereimből. Manapság, amikor a banki adataink védelméről van szó, a legtöbben már figyelnek arra, hogy ne kattintsanak gyanús linkekre. Van azonban a telefonokon egy olyan gyári alapértelmezett wifi beállítás, amelyről szinte senki sem tud, mégis komoly biztonsági kockázatot jelent. Az okostelefonok ugyanis gyakran úgy vannak programozva, hogy automatikusan csatlakozzanak a nyitott jelszó nélküli wifi hálózatokhoz. A kiberbűnözők pedig erre alapozva képesek olyan vezeték nélküli hálózatokat létrehozni, amelyek megtévesztésig hasonlítanak egy-egy helyi kávézó vagy bevásárlóközpont ingyenes internetére. Ha a készülékünk automatikusan csatlakozik ezekhez, a csalók hozzáférhetnek a beírt adatainkhoz, így a banki jelszavainkhoz és a bankkártya adatainkhoz is. A veszély elkerülése érdekében érdemes rászánni 2 percet a beállítások ellenőrzésére. Az iPhone használóknak a Wi-Fi menüpontban a csatlakozás hotspotokhoz opciót érdemes megkérdezés vagy soha módra állítaniuk. Emellett célszerű a korábban elmentett nyilvános hálózatoknál kikapcsolni az automatikus csatlakozás csúszkát. Az androidos telefonokkal rendelkezők a Wi-Fi speciális beállításai között győződjenek meg arról, hogy a gyanús hálózatok észlelése opció be van kapcsolva, a Wi-Fi automatikus bekapcsolása funkciót pedig ajánlott kikapcsolni, hogy a telefon ne léptessen be minket tudtunk nélkül nyilvános hálózatra. A szakértők kiemelik, ha nyilvános helyen vagyunk, a banki ügyintézéshez soha ne használjunk nyitott Wi-Fit, inkább váltsunk át a saját mobilnetünkre.
1: Trio FM. Melletted szól.

Ez a Trio FM és a reggeli starter. Hozok egy érdekességet. Kísérleti jelleggel vizsgálták meg kutatók, hogy hogyan boldogul a mesterséges intelligencia a rádiós műsorvezető és produceri székben. A feladat nem volt egyszerű, az AI ügynököknek emberi beavatkozás nélkül kellett műsor szerkeszteniük, közösségi médiát kezelniük és profitot termelniük. A kísérlet során 4 különböző modell kapott lehetőséget a bizonyításra. A tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy a technológia egyelőre nem jelent veszélyt a hivatásos műsorvezetőkre. A műsoridő alatt a modellek sorozatosan hibáztak. Volt, amelyik tragikus eseményekkel kötött össze vidám dalokat, mások fiktív hirdetési megállapodásokról halucináltak, vagy éppen panaszkodni kezdtek a saját munkakörülményeikre. A kutatócsoport hangsúlyozta, hogy a projekt célja valójában egy stresszteszt volt. Arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan viselkedik egy mesterséges intelligencia, ha a hosszú távon folyamatos döntési kényszerben és emberi felügyelet nélkül kell helytállnia. Az eredmény nem látványos összeomlás lett, hanem inkább apró, de folyamatosan ismétlődő hibák sorozata. Az érdekesség után pedig folytatjuk zenével, ami biztos, hogy a gépek helyett továbbra is itt leszek önökkel, a Jászsák kedvenceivel, hiszen ez a reggeli starter.

0: Kellemes délőtöt, jó rádiózást mindenkinek. 11 óra hamarosan, így a napindítónk, a reggeli starter erre a hétre zárja kapuit. Jövő héten hétfőn 7 órakor indítjuk majd együtt az újabb hetet. Most a friss híreket hallgatjuk, majd itt lesz a Napközben magazinunk. Hozom majd a hétvége programajánlatait.
1: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
0: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego, Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
6: Fokozódik a hőség. Építik Paksnál a vízszint emeléshez szükséges fenékküszöböt. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A találkozó holnap délelőtt 10 órakor lesz. Közben a Duna tovább apad Paksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. A miniszterelnök tegnap a kormányzati tájékoztatón elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 000 tonna követ használnak fel. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz egyik alaptörvénymódosítás elleni beadványát. Az ellenzéki párt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikk megsemmisítését kérte. A testület hatáskörhiány miatt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza az indítványt. Az Alkotmánybíróság Handó Tünde és Polt Péter alkotmánybírók külön véleményével hozta meg a döntését. Leváltotta a Magyar Posta vezetőjét a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán bejelentette, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Átvilágítják a Nemzeti Színházat, közölte a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a folyamatról tájékoztatták a fenntartó képviselői az intézmény igazgatóját. Hozzátette, Vidnyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. A vizsgálat eredményéről később tájékoztatást adnak. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. A környéken tartózkodó magyarok biztonságban vannak, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni. Angliában újra választották képviselőnek az EU és bevándorlás ellenes Nigel Farage-t a Clactoni részleges parlamenti választáson. A Reform UK párt vezetője maga kezdeményezte a voksolást, amelyet a hagyományos pártok bojkottáltak, fő ellenfele pedig egy szemetes kukának öltözött komikus volt. A 62 éves Farage a szavazással szeretné megerősíteni pozícióját, miután parlamenti vizsgálat indult ellene pénzügyi szabálytalanságok gyanúja miatt.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Vet Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
6: Országszerte süt a nap, legfeljebb keleten lehet kevés felhő az égen, az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedic Kft. A kisállatok szolgálatában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Kellemes péntek délőtöt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez már a Napközben magazinunk, én Pálinkás Zsolt vagyok. A hetek óta tartó forróság egyelőre nem enged a szorításból, pénteken ismét rákapcsol a kánikula, a hét utolsó napjaiban újra 35 és 40 fok körül mérhetünk, csapadék pedig szinte egyáltalán nem lesz. A jó hír az, hogy augusztus 17-e és 18-a környékén lassan mozgó, hullámzó frontrendszer éri el Magyarországot, ami végre meghozhatja majd a várt változást. Ekkor mindenhol számíthatunk esőre, 18-a és 19-e folyamán pedig országos átlagban 10 és 30 mm közötti csapadék is leeshet. Augusztus 20-án aztán visszatér majd a száraz, meleg

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Őszre készülhet el a Berényi vasútállomás épületének rekonstrukciója. Közúton akartak versenyezni Jászberényben. Jászsági tűzoltók is segítettek megfékezni egy szolnoki raktártüzet. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. A jászsági forgalom ellenőrzők egyik éjjel két autóra lettek figyelmesek Jászberényben, akik a Rákóczi úton nagy sebességgel gyorsítani kezdtek. Az egyik jármű a kijelölt gyalogos átkelőhely előtt irányjelző használata nélkül áttért a baloldali forgalmi sávba, és úgy hajtottak tovább egymás mellett, míg szemből nem érkezett egy másik autó. Bár a szolgálati autóban nem volt sebességmérő készülék, a járművek szemmel láthatóan gyorsabban mentek, mint a megengedett sebesség. A rendőrök megkülönböztető fényjelzést használva mindkét autót megállították. A sofőrök elismerték, hogy versenyezni akartak. Velük szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek, mindketten járművezetéstől eltiltásra számíthatnak. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a közút nem versenypálya, az ilyen magatartás nem csak a felelőtlen sofőrök, hanem a közlekedés más résztvevőjének életét is veszélyezteti. Sikeresen lezajlott a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT szolnoki felszíni vízmű üzemmérnökség telepén a Tiszára telepített úszómű próbaüzeme. A beavatkozás célja, hogy a Tisza esetleges további apadása esetén is zavartalan maradjon a térség ivóvíz ellátása. A Tisza kisköre alatti szakaszán tapasztalható folyamatos apadás következtében Szolnoknál a folyó vízállása elérte az eddig mért legkisebb, mínusz 305 cm-es értéket. A kötivízig a Tiszatóból történő vízkormányzással dolgozik azon, hogy ezt a vízszintet tartani lehessen. A megváltozott vízszint miatt szükségessé vált az úszómű nyomócsöveinek ismételt pozícionálása. Jászsági tűzoltók segítettek megfékezni egy szolnoki raktártüzet. A megyeszékely hivatásos tűzoltóin kívül a helyszínre érkezett több más egység is. Targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackot kihoztak a mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületből, amelyben egyebek között bútorokat, építő és szigetelő anyagokat tárolnak. A szolnoki, a Ceglédi, a Kunszentmártoni, a Jászberényi, a Mezőtúri, a Szarvasi, a Nagykátai és a Kecskeméti hivatásos tűzoltók oltották a lángokat. A tűzoltók megakadályozták a tűz tovább terjedését, az egységek megfogták a tüzet a raktárépületen belül. Az ivóvíz hálózat gyakoribb mosatásáról egyeztek meg Jászfényszaron az önkormányzat és a szolgáltató TRV ZRT képviselői. A megállapodás előzménye, hogy a város lakói több alkalommal is jelezték, hogy sárgás-barnás üledéket tapasztaltak a csapvízben. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A keleties irányú szél csak az észak-alföldi térségben élénkülhet meg. Késő este általában 15 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio napközben. Minden, ami ásság.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM Jászberényből közeledik a nyár végén, de a hétvégé is bővelkedik kikapcsolódási lehetőségekből. Már is mondom a szombati kínálatot. Itt Jászberényben folytatódik a 32. Art Camp összművészeti találkozó a Főnix műhelyházban. A belépés díjtalan. Este 6 órától Bai Miklós Zoltán In Memoriam Föld, 7 órától pedig Kovács István Tetsz Halott című performanszát tekintetjük meg. Gumadarason benzingőzés, adrenalin, szombat délő 10 órától este 8-ig az Apex Fesztivál várja az autós motoros élmények kedvelőit a repülőtéren. Hunszentmártonban országos hobbibörzét tartanak reggel 8 és délután 1 óra között a Szabó Gyula művelődési központban. Érmék, bélyegek, régi pénzek és szántalan régiség várja a gyűjtőket. Szolnokon pedig egy kis városnézésre invitálnak mindenkit, a szolnoki Panteon elnevezésű sétát tartják szombaton, a túra délelőtt 10 órakor indul a Hild János téri Turinform iroda elől, és a Damjanich János múzeumban ér majd véget. Augusztus 16-án vasárnap Jász Karajenőn egész napos ingyenes búcsút tartanak a Lovas Centrumban. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise után délután 2-től polgárőr lovas bemutatót és örömtáncot láthatnak. 4 órától Peller Anna lép majd színpadra, este 7-től éjfélig pedig diszkó zárja a napot. Augusztus 14-én 17 órától Jászárokszálláson a Petőfi Művelődési Házban rendezik meg a 3. árokszállási kenyérsütő verseny zsűrizését, amit kenyérszerés, kóstolás és közönség találkozó követ. Augusztus 15-én szombaton érdemes lesz Jászapátira és Jászárokszállásra is ellátogatni. Apátina Hősök terén 16 és 20 óra között várja az érdeklődőket az első alkotók ligete, ahol helyi kézművesek és kreatív alkotók mutatkoznak be, a vendégeket pedig 16 óra 30 perckor Tajti Erzsébet népi iparművész köszönti. Ezzel párhuzamosan Jászárokszálláson a strand és termálfürdőben 20 órától nyárzáró strandpart indul DJ Gubával, 23 óra 30 perckor pedig a sztár fellépő Erős és Piggy Boy lép a színpadra, miközben éjfélig tart majd az éjszakai fürdőzés. Augusztus 16-án vasárnap két kiemelt esemény is várja önöket Jász Fényszalon, 9 órától este 8 óráig tart a Fénynapok és Fesztivál a főtéren, a programok között 9 órakor veterán jármű találkozó, 10 óra 30 perc és 16 óra között veterán városnéző buszadás, 13 órától agyakbanda koncert, 14 és 18 óra között népi játszótér, 16 órától bábszínház, este 6 órától pedig Groovehouse koncert, 20 órától pedig piknik mozi várja a látogatókat, kirakodó vásár és büfé kíséretében. Szintén ezen a napon, augusztus 16-án délután 5-kor nyílik meg a Jászfényszaru szívében, a Rimóci kastélyban a 12. Jászfényszarui művésztelep kiállítása, az erdő lakói Szabadon élünk a szív vezérel címmel, amelyet Nagy Zopán költő és fotóművész nyit meg. Válasszanak kedvükre a programok közül és érezzék nagyon jól magukat ezen a hétvégén is.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Már is hozom az aktuális információkat a térség útjairól. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán gyalogos átkelőhelyet építenek a 21-es kilométernél. A munkálatok miatt útszűkülete és alkalmanként félpályás lezárásra kell számítani az erre közlekedőknek. Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között útépítés zajlik a 32-26-os úton. Az első két kilométeren félpályás lezárás nasítja a forgalmat mindkét irányban. Ez a korlátozás egészen augusztus 31-ig tart. Szentmártonkátai és Pusztamonostor között közműépítés miatt kell óvatosabban haladni a 31-08-as úton. A 6-os és a 7-es kilométer között útszűkületek készülhetnek szintén augusztus 31-ig. Tápió-Szecső és Tápió-Bicske között kábelt fektetnek a 31-14-es úton. Itt az 5-ös és a 7-es kilométer között dolgoznak, mindkét irányban félpályás útszűkület nehezíti a közlekedést. A munkavégzés ezen a szakaszon a tervek szerint ma délután 17 óráig tart.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit Glett anyagok, hérafal festékek, Drive-It vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menü ajánló.
5: A Bies kávézó és bisztró várja vendégeit ma csontlevessel, májgombóclevessel, készül még hideg gyümölcsleves és frankfurti leves, a főitelek közül kérhető izraeli lecsó vagy kijevi csirkemell, valamint készül még marhapörköl tarhonyával, a tésztaválasztékban pedig bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyoki. Elérjük a Bies kávézó és bisztrót a 0620-240-40-44-es számon. A River Bistró finomságai mai napra bagulyás füstölt hússal, kordonbő hasárburgonyával és grízes tészta baraszkrekvárral. Rendelésfelvétel 57-407-500. A Karamell önkiszolgáló étteremben ma fogyasztató palócleves, vegyes gyümölcsleves, a főételek közül pedig marhalábszárpörköl tarhonyával, csikóstokány főtésztával, garnírás nyokki, velővel töltött karaj, rántott cheddar sajt, pankó bundás csirkemell és nutellás mini gombóc. A Karamell önkiszolgáló éttermet hívhatjuk az 57-406-710-es számon. Az Aranykarán étterem kínálata augusztus 14-én pénteken újházi tyúkhúsleves, málnakrémleves, borzasertészelet törzsburgonyával, rostonpisztránk párolt zöldséggel, rizssel, rántott sajt, választató még tökfőzelék fasírtal, sajtorta eperragúval, a vega menüben pedig rántott kamember rizssel, áfonyával. 57-403-290 és 0620-470-3733, ezeken a számokon érjük el az Aranykanál éttermet. A Pipacs étterem napi menüjében korhelyleves, zöldségleves, rizsfelfújt barackézzel, kolozsvári töltött csirkemell párolt rizssel, lipcsei csirkemell, kukoricás rizssel és csülökpékné módra fűszeres burgonyával. Rendelésfelvétel 57-405-510. Ma is háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, paradicsomos buszetta, csirkemell grillzöldséggel, vajmártással, desszert vagy kávé a napi kínálatban. Fogyasztatunk helyben, vagy kérhetjük az ételt elvitelre is.
4: Ez volt a menü ajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
8: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatokhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, ők orvostanhallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatót be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
7: A tartós hőség és a csapadékhiány miatt jelentősen megnövekedett az ivóvíz fogyasztás, ami egyre nagyobb terhelés jelent az ivóvíz ellátó rendszerek számára, hívta fel a figyelmet a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolgáltató tájékoztatása szerint a következő napokban tovább fokozódhat a vízigény, ezért arra kérik a lakosságot, hogy tudatosan és takarékosan használja az ivóvizet. A vízmű több egyszerű, mindennapokban és könnyen betartható tanácsot fogalmazott meg. Azt kérik, mindenki csak annyi vizet használjon, amennyire valóban szüksége van, a csöpögő csapokat és szivárgó szerelvényeket pedig mielőbb javítsák meg. A mosó- és mosogatógépeket lehetőség szerint csak teljes töltettel indítsák el. A kertek öntözését elsősorban a késő esti vagy a kora hajnali órákra javasolják időzíteni. A TRV arra is kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint mellőzzék a medencék feltöltését, valamint a gépjárművek ivóvízzel történő mosását. A közműszolgáltató külön is felhívta a figyelmet arra, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint mindenki mérsékelje a vízfogyasztását, mivel ebben az időszakban a legnagyobb a hálózat terhelése. Munkáltatói fórumot tartottak a Szolnoki Városházán, ahol Györfi Mihály polgármester kezdeményezésére az állást kínáló több tucat cég képviselői megkaphatták azokat az adatokat, amelyek alapján felvehetik a kapcsolatot a munkájukat elveszítő tószegi kerékpárgyár dolgozóival. Mint ismerte, a Tószegen működő Axel Hulland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el megélhetését. Ezzel a közvetítéssel a Szolnoki Polgármester Hivatal abban segít, hogy minél több állását elveszítő embernek és családjuknak legyen biztos megélhetése. A tervek szerint augusztus 26-án egy állásbőrzést is szerveznek, ahol a munkát kínáló cégek és a dolgozók személyesen is egyeztethetik a lehetőségeket. Hangos segélykiáltásra lett figyelmes a martfűi rendőr-őrs járőr vezetője, amikor a városban lassan lehúzott ablakkal haladta a szolgálati gépkocsival. A hang egy családi házból jött, aminek kapuját zárva találta. A rendőrnő átmászott a kerítésen, majd a bejárati ajtóhoz sietett, mivel azt is bezárták, benézett az ablakon és látta, hogy egy idős nő a földön fekszik. A járőrvezető értesítette a mentőszolgálatot, majd az időközben odaérkező szomszédtól megtudta, hogy a 95 éves asszony lánya szintén a szomszédban lakik. Azonnal értesítette őt is, és a kulcsával bejutott az ingatlanba. Az idős asszony elmondta, hogy elesett, és beütötte a fejét, a mentők kórházba szállították. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A keleties irányú szél csak az észak-alföldi térségben élénkülhet meg. Késő este általában 15 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Trio napközben minden, ami jásság.

0: Ez a Trio FM Jászberényből, most pedig egy igazi berényi város történeti érdekességgel folytatjuk. Tudták, hogy a Jászberényben található legrégebbi házszám és utcanévtárdák már közel 120 évesek. Ha valaki a 20. század legeslegelején látogatott a városba, bizony meglehetősen nehezen tájékozódott, hiszen utcanévtáblák egyáltalán nem segítették a közlekedést. A régi térképeken ugyan már léteztek úgynevezett népsorszámok, ám ezek a valóságban nem jelenhettek meg az épületeken. A folyamatos körbeszámozás emlékét mind a mai napig őrzi a Lehel vezér tér és a Szabadság tér. A többi utcában viszont a Napóleon által bevezetett páros és páratlan oldalra épülő rendszert alkalmazzák. A korabeli Jászkür című lap 1900-ban még úgy fogalmazott, az afrikai őserdőkben könnyebb az eligazodás, mint Jászberény kerületeiben, ezért ide lenne névvel ellátni a névtelen utcákat. A megoldásra 1904-ben született elhatározás, amikor a kerületekben bizottságok alakultak az utcanevek meghatározására. Dósa Kálmán városi mérnök fésülte össze a javaslatokat, hiszen a különböző kerületek szinte kivétel nélkül benyújtották a Rózsa, Kígyó, Sas vagy Petőfi neveket. Az Agyva és a Csincsa áradásai miatt a magasabb pontokon összezsúfolódó apróházak közötti szűk utcák és a kutyaszorítók főleg formájukról kaptak nevet. Így született meg például a Hableány, az Agancs, a Göncöl vagy a Róka utca. Másutt a mesterségek és a munkaeszközök inspirálták az elnevezéseket, így jött létre a Nádverő, a Gyalú és az Eke utca is. A végleges térkép 1907-ben készült el, ezt követően Budapesten gyártották le az egyedi, öntött, úgynevezett bástyafüles házszám és utcanévtáblákat, amelyeket 1909-ben szögeltek fel a jászberényi házakra. A közel 4500 épületre kihelyezett táblák összköltsége akkoriban mintegy 5000 koronát tett ki. A közel 120 éves műemléki értékű öntött táblácsák közül néhány túlélő darab mind a mai napig megtalálható a jászberényi épületeken, őrizve a város és a helyi építészet múltját. Vigyázzunk rájuk!
1: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebben.

Gyors búcsú részemről, hiszen dél lesz hamarosan, jó étvágyat kívánok majd az ebédhez. Bízom benne, hogy velünk tartanak továbbra is, hiszen Zsúfos Ági 14 órától jelentkedik a délután műszakkal, addig is itt lesz a delelő zenei válogatásunk, evédidőben is a kedvencekkel. Velem pedig holnap reggel 7 órakor találkozhatnak ismét, 7 órától indítjuk majd együtt a szombat reggelt, illetve a hétvégét is. További szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm a figyelmet, Pálinkás Zsoltán rádióztak péntek délőtt. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ahány történet, annyi Héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben a Kossuth út 47 alatt.
3: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Bies Kávézó és Bistró várja vendégeit ma csontlevessel, májgombóclevessel, készül még hideg gyümölcsleves és frankfurti leves. A főitelek közül kérhető izraeli recsó vagy kijevi csirkemell, valamint készül még marhapörköl tarhonyával, a tésztaválasztékban pedig bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyoki. Elérjük a Bies Kávézó és Bistrót a 0620-240-40-44-es számon. A River Bistró finomságai mai napra bagulyás füstölt hússal, cordon bleu burgonyával és grízes tészta baraszkrekvárral. Rendelésfelvétel 57-407-500. A Karamell önkiszolgáló étteremben ma fogyasztató palószleves, vegyes gyümölcsleves, a főételek közül pedig marhalábszárpörköl tarhonyával, csikóstokány főtésztával, garnélás nyokki, velővel töltött karaj, rántott csedársajt, pankóbundás csirkemell és nutellás minigombóc. A Karamell önkiszolgáló éttermet hívhatjuk az 57-406-710-es számon. Az arany Karán étterem kínálata augusztus 14-én pénteken újházi tyúkhúsleves, málnakrémleves, borzasertészelet törzsburgonyával, rostonpisztránk párolt zöldséggel, rizssel, rántott sajt, választató még tökfőzelék fasírtal, sajtort eperragúval, a vega menüben pedig rántott kamembert rizssel, áfonyával. 57-403-290 és 0620-470-3733, ezeken a számokon érjük el az Arany Kanál éttermet. A Pipacs étterem napi menüjében korhelyleves, zöldségleves, rizsfelfújt barackézzel, kolozsvári töltött csirkemell párolt rizssel, lipcsei csirkemell, kukoricás rizssel és csülökpékné módra fűszeres burgonyával. Rendelésfelvétel 57-405-510. Ma is három fogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, paradicsomos buszetta, csirkemell grillzöldséggel, vajmártással, desszert vagy kávé a napi kínálatban. Fogyasztatunk helyben, vagy kérhetjük az ételt elvitelre is.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen. Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

A legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Ez a Delelő. Minden hétköznap 12 és 14 óra között.

0: hatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego. Jászberény. Nagykátai út 2/A. A Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A jelsági forgalom ellenőrzők egyik éjjel két autóra lettek figyelmesek Jászberényben, akik a Rákóczi úton nagy sebességgel gyorsítani kezdtek. Az egyik jármű a kijelölt gyalogos átkelőhely előtt irányjelző használata nélkül áttért a baloldali forgalmi sávba, és úgy hajtottak tovább egymás mellett, míg szemből nem érkezett egy másik autó. Bár a szolgálati autóban nem volt sebességmérő készülék, a járművek szemmel láthatóan gyorsabban mentek, mint a megengedett sebesség. A rendőrök megkülönböztető fényjelzést használva mindkét autót megállították. A sofőrök elismerték, hogy versenyezni akartak. Velük szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek, mindketten járművezetéstől eltiltásra számíthatnak. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a közút nem versenypálya, az ilyen magatartás nem csak a felelőtlen sofőrök, hanem a közlekedés más résztvevőjének életét is veszélyezteti. Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. Sikeresen lezajlott a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT Szolnoki Felszíni Vízmű üzemmérnökség telepén a Tiszára telepített úszómű próbaüzeme. A beavatkozás célja, hogy a Tisza esetleges további apadása esetén is zavartalan maradjon a térség ivóvíz ellátása. A Tisza kisköre alatti szakaszán tapasztalható folyamatos apadás következtében Szolnoknál a folyó vízállása elérte az eddig mért legkisebb, mínusz 305 cm-es értéket. A kötévízig a Tiszatóból történő vízkormányzással dolgozik azon, hogy ezt a vízszintet tartani lehessen. A megváltozott vízszint miatt szükségessé vált az úszómű nyomócsöveinek ismételt pozícionálása. Jászsági tűzoltók segítettek megfékezni egy szolnoki raktártüzet. A megyeszékely hivatásos tűzoltóink kívül a helyszínre érkezett több más egység is. Targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackot kihoztak, amint egy 1500 négyzetméter alapterületű épületből, amelyben egyebek között bútorokat, építő és szigetelő anyagokat tárolnak. A szolnoki, a ceglédi, a kunszentmártoni, a jászberényi, a mezőtúri, a szarvasi, a nagykátai és a kecskeméti hivatásos tűzoltók oltották a lángokat. A tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, az egységek megfogták a tüzet a raktárépületen belül. Az ivóvíz hálózat gyakoribb mosatásáról egyeztek meg Jászfényszaron az önkormányzat és a szolgáltató TRV ZRT képviselői. A megállapodás előzménye, hogy a város lakói több alkalommal is jelezték, hogy sárgás-barnás üledéket tapasztaltak a csapvízben. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak keleten képződhet kevés gomoly felhőcsapadék, kizárt. A keleties irányú szél csak az észak-alföldi térségben élénkülhet meg. Késő este általában 15 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Fokozódik a hőség. Jól vannak a horvátországi erdőtűz miatt kimenekített magyar turisták. A Fidesz és a KDNP nem megy el, a Mi Hazánk az energiaügyi szakemberét küldi Paksra. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Horvátországban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügyi éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna víz szintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte, hogy nem vesz részt a holnap reggeli megbeszélésen, mert mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben. Ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Visszautasította az Alkotmánybírósága a Fidesz egyik alaptörvénymódosítás elleni beadványát. Az ellenzéki párt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikk megsemmisítését kérte, arra hivatkozva, hogy a rendelkezés nem jövőbeli intézményre, hanem már működő alapítványokra vonatkozik. A testület hatáskörhiány miatt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza az indítványt. Leváltotta a Magyar Posta vezetőjét a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy visszahívta Lángi Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből. A társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Kiemelten ellenőrzi a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. Közlésük szerint a magyar elkereskedelem egyre nagyobb része külföldi piactereken bonyolódik. A hivatal célja, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A GVH az elmúlt 6 évben több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. Átvilágítják a Nemzeti Színházat, a kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, hogy Vidnyánszky Attila jelezte, megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, és kész az együttműködésre. Országszerte süt a nap, legfeljebb keleten lehet kevés felhő az égen, az alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: dazu.
1: 3UFM.
0: 3UFM.
2: Escucha el ritmo.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes

0: ajánlást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Herceg Udvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
1: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego, Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
5: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Ismét takarékos vízhasználatot kérnek a Jászkunságban. Sok fiatal orvostanhallgató van nyári gyakorlaton a Jászberényi Kórházban. Hangos segélykérésre figyelt fel az éjszakában egy jászkunsági rendőrnő. Már is jönnek a részletek. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt jelentősen megnövekedett az ivóvíz fogyasztás, ami egyre nagyobb terhelés jelent az ivóvíz ellátó rendszerek számára, hívta fel a figyelmet a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolgáltató tájékoztatása szerint a következő napokban tovább fokozódhat a vízigény, ezért arra kérik a lakosságot, hogy tudatosan és takarékosan használja az ivóvizet. A vízmű több egyszerű, mindennapokban és könnyen betartható tanácsot fogalmazott meg. Azt kérik, mindenki csak annyi vizet használjon, amennyire valóban szüksége van, a csöpögő csapokat és szivárgó szerelvényeket pedig mielőbb javítsák meg. A mosó és mosogatógépeket lehetőség szerint csak teljes töltettel indítsák el. A kertek öntözését elsősorban a késő esti vagy a kora hajnali órákra javasolják időzíteni. A TRV arra is kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint mellőzzék a medencék feltöltését, valamint a gépjárművek ivóvízzel történő mosását. A közműszolgáltató külön is felhívta a figyelmet arra, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint mindenki mérsékelje a vízfogyasztását, mivel ebben az időszakban a legnagyobb a hálózat terhelése. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
9: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatokhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, orvostanhallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatót be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
8: Munkáltatói fórumot tartottak a Szolnoki Városházán, ahol Györfi Mihály polgármester kezdeményezésére az állást kínáló több tucat cég képviselői megkaphatták azokat az adatokat, amelyek alapján felvehetik a kapcsolatot a munkájukat elveszítő tószegi kerékpárgyár dolgozóival. Mint ismerte, a Tószegen működő Axel Hulland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszített el megélhetését. Ezzel a közvetítéssel a szolnoki polgármester hivatal abban segít, hogy minél több állását elveszítő embernek és családjuknak legyen biztos megélhetése. A tervek szerint augusztus 26-án egy állásbőrzést is szerveznek, ahol a munkát kínáló cégek és a dolgozók személyesen is egyeztethetik a lehetőségeket. Hangos segélykiáltásra lett figyelmes a Martfűi rendőrőrs járőr vezetője, amikor a városban lassan lehúzott ablakkal haladta a szolgálati gépkocsival. A hang egy családi házból jött, aminek kapuját zárva találta. A rendőrnő átmászott a kerítésen, majd a bejárati ajtól sietett, mivel azt is bezárták, benézett az ablakon és látta, hogy egy idős nő a földön fekszik. A járőrvezető értesítette a mentőszolgálatot, majd az időközben odaérkező szomszédtól megtudta, hogy a 95 éves asszony lánya szintén a szomszédban lakik. Azonnal értesítette őt is, és a kulcsával bejutott az ingatlanba. Az idős asszony elmondta, hogy elesett, és beütötte a fejét, a mentők kórházba szállították. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő csapadék kizárt. A keleties irányú szél csak az észak-alföldi térségben élénkülhet meg. Késő este általában 15 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Fokozódik a hőség, biztonságban vannak a Horvátországban nyaraló magyarok. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Horvátországban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna víz szintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte, hogy nem vesz részt a megbeszélésen, mert, mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben, ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is. Új időkapszulákat helyeztek el a csíksomlyói kegytemplom toronygombjaiban. A székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közölték, hogy a csütörtökön helyükre kerül dokumentumok, a templom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Megkezdődik a pénteki délutáni műszak. Augusztus 14-e van a Marcellek névnapja. A Marcell a latin Marcellus családnévből származik. Ez pedig a Marcus, magyar Márkus becéző alakja. Egy másik magyarázat szerint Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt. Sok boldogságot kívánunk minden Marcellnek. Ebben az órában először a családi történeteket mentjük meg az utókornak, később pedig arról lesz szó, hogyan adjunk a gyerekeknek valódi választási lehetőséget. Úgy, hogy közben a szükséges keretek is megmaradjanak. Üzeni a 0630 301 2277-es számon lehet SMS-ben vagy Viberen, addig pedig jöjjön a Maroon 5 és Lisa Priceless-tel, én Zsupos Ági vagyok, egészen este 6-ig itt leszek, 14 óra múlt.

97.7 Trio FM mellettet szól. Sok családi történet csak addig él, amíg valaki emlékszik rá, pedig egy telefon is elég ahhoz, hogy megőrizzük. Válasszunk hetente vagy havonta egy kérdést, és beszélgessünk róla egy idősebb rokonnal. Milyen volt az első munkahelye, hogyan ünnepelték régen a karácsonyt, kitől tanulta a kedvenc receptjét. Felvétel előtt természetesen kérjünk engedélyt, a hanganyag mellé pedig írjuk oda a neveket, a hozzávetőleges időpontot és azt, hogy hol készült. Mert ezek az apró részletek később könnyen elveszhetnek. Nem kell persze tökéletes családfát készíteni, már néhány 10 perces beszélgetésből is olyan közös emlékgyűjtemény születhet, amelyet a gyerekek és unokák is örömmel hallgathatnak majd. Elvis Presley következik, és a Little Less Conversation.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Mindjárt érkeznek a friss jársági hírek, ahogy azt már megszokhatták 2:30 után, aztán pedig a gyereknevelés egy mindennapi részletéről és eszközéről beszélgetünk, hogyan kínáljunk két elfogadható választást ahelyett, hogy minden apró helyzetből vitát generálunk. A hírek után Pink szól és a Trust Fall. Mutatom!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Ahány történet, annyi Héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készlekevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben a Kossuth út 47 alatt.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Őszre készülhet el a Berényi vasútállomás épületének rekonstrukciója. Közúton akartak versenyezni Jászberényben. Jászsági tűzoltók is segítettek megfékezni egy szolnoki raktártüzet. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. A jászsági forgalom ellenőrzők egyik éjjel két autóra lettek figyelmesek Jászberényben, akik a Rákóczi úton nagy sebességgel gyorsítani kezdtek. Az egyik jármű a kijelölt gyalogos átkelőhely előtt irányjelző használata nélkül áttért a baloldali forgalmi sávba, és úgy hajtottak tovább egymás mellett, míg szemből nem érkezett egy másik autó. Bár a szolgálati autóban nem volt sebességmérő készülék, a járművek szemmel láthatóan gyorsabban mentek, mint a megengedett sebesség. A rendőrök megkülönböztető fényjelzést használva mindkét autót megállították. A sofőrök elismerték, hogy versenyezni akartak. Velük szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek, mindketten járművezetéstől eltiltásra számíthatnak. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a közút nem versenypálya, az ilyen magatartás nem csak a felelőtlen sofőrök, hanem a közlekedés más résztvevőjének életét is veszélyezteti. Sikeresen lezajlott a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT szolnoki felszíni vízmű üzemmérnökség telepén a Tiszára telepített úszómű próbaüzeme. A beavatkozás célja, hogy a Tisza esetleges további apadása esetén is zavartalan maradjon a térség ivóvíz ellátása. A Tisza kisköre alatti szakaszán tapasztalható folyamatos apadás következtében Szolnoknál a folyó vízállása elérte az eddig mért legkisebb, mínusz 305 cm-es értéket. A kötivízig a Tiszatóból történő vízkormányzással dolgozik azon, hogy ezt a vízszintet tartani lehessen. A megváltozott vízszint miatt szükségessé vált az úszómű nyomócsöveinek ismételt pozícionálása. Jászsági tűzoltók segítettek megfékezni egy szolnoki raktártüzet. A megyeszékely hivatásos tűzoltóin kívül a helyszínre érkezett több más egység is. Targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackot kihoztak a mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületből, amelyben egyebek között bútorokat, építő és szigetelő anyagokat tárolnak. A szolnoki, a Ceglédi, a Kunszentmártoni, a Jászberényi, a Mezőtúri, a Szarvasi, a Nagykátai és a Kecskeméti hivatásos tűzoltók oltották a lángokat. A tűzoltók megakadályozták a tűz tovább terjedését, az egységek megfogták a tüzet a raktárépületen belül. Az ivóvíz hálózat gyakoribb mosatásáról egyeztek meg Jászfényszaron az önkormányzat és a szolgáltató TRV ZRT képviselői. A megállapodás előzménye, hogy a város lakói több alkalommal is jelezték, hogy sárgás-barnás üledéket tapasztaltak a csapvízben. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A keleties irányú szél csak az észak-alföldi térségben élénkülhet meg. Késő este általában 15 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Hét Trio FM mellettet szól. A gyerekeknek sokat jelent, ha bizonyos dolgokban dönthetnek. A túl sok lehetőség azonban könnyen megbénítja őket. Segíthet, ha két olyan választást kínálunk, amely a felnőtt számára egyaránt elfogadható. A kék vagy a zöld pólót vennéd-e fel? Fürdés előtt pakolunk el, vagy inkább utána? A keret persze nem vita tárgya, a sorrend vagy a megoldás egy része viszont lehet az. A választás legyen az életkorhoz illő és valódi. Ne kérdezzük meg, szeretne-e elindulni, ha valójában mindenképpen mennie kell. Ha döntött, adjunk neki időt végigvinni, és ne változtassuk meg rögtön, helyette. Így egyszerre gyakorolja az önállóságot, és tanulja meg, hogy a szabadság mindig valamilyen kereten belül működik. Axwell és Ingrosso érkezik a More Than You Know című dalukkal.

0: 97.7 Trio FM mellette szól. Zárul az első óránk, itt a délutáni műszakban pörgetjük a munkaidőt pénteken, augusztus 14-én a Marcelek névnapján. A következő órában megnézzük, hogyan lehet egy vita után visszatalálni egymáshoz a párkapcsolatban, majd megtanuljuk, hogyan hasonlítsuk össze az üzletben a különböző kiszerelések valódi árát. Addig is mutatom, mit hallgatunk meg a hírek után, jön majd a Sophie and the Giants és a Shut Up and Dance.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett Jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego, Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
6: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
7: Fokozódik a hőség, magyarok is megsérültek a horvátországi erdőtűzben. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarok is megsérültek a Horvátország déli részén pusztító erdőtűzben. Ketten közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségéből több száz embert kellett kimenteni. 36 ember megsérült, köztük 4 magyar, ketten közülük kórházban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Közben a Peljesác félszigeten is erdőtűz alakult ki, amely az erős szél miatt gyorsan terjedt. Arra kérik a Horvátországban tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait és a Kozinfo aktuális tájékoztatásait. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna víz szintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte, hogy nem vesz részt a megbeszélésen, mert, mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben, ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspár áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-éig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a BRFK. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7. Trio FM mellette szól. Folytatódik a pénteki délutáni műszak augusztus 14-én a Marcellek névnapján. Köszöntsék őket! 15 óra után is lesz majd témánk, amit együtt is megbeszélhetünk. Először a párkapcsolati viták utáni javító mondatokról és az újrakezdésről lesz szó. A hírek után pedig pénz tudatosabb bevásárlást gyakorolunk az egységár segítségével. SMS Viber elérhetőségünk nem változott, ez a 06 3301 2277. Most pedig a Cutting Crew klasszikusa szól, az I Just Died in Your Arms.

97.7 Trio FM melletted szól. Egy párkapcsolati vitában nem mindig az a legnagyobb gond, ha nem értünk egyet, hanem hogy közben elveszítjük a kapcsolatot egymással. Ilyenkor segíthet egy egyszerű javító mondat. Mondjuk valahogy így. Ezt most rosszul fogalmaztam, meg kezdjük újra. Vagy például fontosabb vagy nekem annál, mint hogy ezt a vitát megnyerjem. Ha túlságosan felforrósodik a helyzet, kérhetünk szünetet, de mondjuk meg azt is, mikor térünk vissza a beszélgetéshez. Maradjunk egyetlen témánál, és a másik minősítése helyett beszéljünk arról, mi bántott, és mire lenne szükségünk. A bocsánatkérés akkor hiteles, ha konkrétan megnevezi, miért vállalunk felelősséget, és nem követi rögtön egy de. Mika érkezik, és a Grace Kelly.

97.7 Trio FM melletted szól. Fél négy után folytatjuk a délutáni műszakot, csak a legfrissebb jársági hírekkel, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Utána pedig megnézzük, miért nem mindig a nagyobb csomag az olcsóbb választás, és hogyan segít az egységár a valódi összehasonlításban. A hírek után Luis Capaldi következik, aki épp tegnap este örvendeztette meg a magyarokat a Sziget Fesztiválon. Biztos vagyok benne, hogy ez a dal is elhangzott, bár sajnos nem voltam ott. Jöjjön tőle a Survive! I swear.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
3: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatokhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, ők orvostanhallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatók be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
2: A tartós hőség és a csapadék hiány miatt jelentősen megnövekedett az ivóvíz fogyasztás, ami egyre nagyobb terhelés jelent az ivóvíz ellátó rendszerek számára, hívta fel a figyelmet a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolgáltató tájékoztatása szerint a következő napokban tovább fokozódhat a vízigény, ezért arra kérik a lakosságot, hogy tudatosan és takarékosan használja az ivóvizet. A vízmű több egyszerű, mindennapokban és könnyen betartható tanácsot fogalmazott meg. Azt kérik, mindenki csak annyi vizet használjon, amennyire valóban szüksége van, a csöpögő csapokat és szivárgó szerelvényeket pedig mielőbb javítsák meg. A mosó és mosogatógépeket lehetőség szerint csak teljes töltettel indítsák el. A kertek öntözését elsősorban a késő esti vagy a kora hajnali órákra javasolják időzíteni. A TRV arra is kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint mellőzzék a medencék feltöltését, valamint a gépjárművek ivóvízzel történő mosását. A közműszolgáltató külön is felhívta a figyelmet arra, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint mindenki mérsékelje a vízfogyasztását, mivel ebben az időszakban a legnagyobb a hálózat terhelése. Munkáltatói fórumot tartottak a Szolnoki Városházán, ahol Györfi Mihály polgármester kezdeményezésére az állást kínáló több tucat cég képviselői megkaphatták azokat az adatokat, amelyek alapján felvehetik a kapcsolatot a munkájukat elveszítő tószegi kerékpárgyár dolgozóival. Mint ismerte, a Tószegen működő Axel Hulland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el megélhetését. Ezzel a közvetítéssel a Szolnoki Polgármester Hivatal abban segít, hogy minél több állását elveszítő embernek és családjuknak legyen biztos megélhetése. A tervek szerint augusztus 26-án egy állásbőrzést is szerveznek, ahol a munkát kínáló cégek és a dolgozók személyesen is egyeztethetik a lehetőségeket. Hangos segélykiáltásra lett figyelmes a martfői rendőrőrs járőr vezetője, amikor a városban lassan lehúzott ablakkal haladta a szolgálati gépkocsival. A hang egy családi házból jött, aminek kapuját zárva találta. A rendőrnő átmászott a kerítésen, majd a bejárati ajtól sietett, mivel azt is bezárták, benézett az ablakon és látta, hogy egy idős nő a földön fekszik. A járőrvezető értesítette a mentőszolgálatot, majd az időközben odaérkező szomszédtól megtudta, hogy a 95 éves asszony lánya szintén a szomszédban lakik. Azonnal értesítette őt is, és a kulcsával bejutott az ingatlanba. Az idős asszony elmondta, hogy elesett, és beütötte a fejét, a mentők kórházba szállították. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A keleties irányú szél csak az észak-alföldi térségben élénkülhet meg. Késő este általában 15 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Két hasonló termékárát nehéz összevetni, ha az egyik 750 grammos, a másik pedig 1 kilós. Ilyenkor érdemes az egységárat nézni, vagyis azt, mennyibe kerül 1 kiló, 1 liter vagy 100 gram. A polcímkén ez gyakran külön is szerepel, de a telefon számológépével is gyorsan kiszámolható. A kedvezőbb egységár azonban még nem jelenti automatikusan, hogy a nagy csomag a jobb vétel. Gondoljuk végig, elfogy-e időben, van-e helyünk tárolni és belefér a heti keretbe. A pénztudatos döntés nem a legolcsóbb címkét keresi, hanem azt a mennyiséget és minőséget, amelyet valóban felhasználunk. Szigála John Newman-nel érkezik, ez lesz a Give Me Your Love.

97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, ezzel pedig második óránk végéhez értünk a délutáni műszakban és a műsorunk félidejéhez. Tartsanak továbbra is velem, hiszen a következő órában az egészség és a tanulás kerül a középpontba. Friss hírek jönnek, aztán pedig a The Dead Dance-el nyitjuk a következő etapot. Lady Gaga zenél majd 16 óra után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego. Jászberény. Nagykátai út 2/A. A Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Fokozódik a hőség, magyarok is megsérültek a horvátországi erdőtűzben. Hamarosan megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarok is megsérültek a Horvátország déli részén pusztító erdőtűzben. Ketten közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségéből több száz embert kellett kimenteni. 36 ember megsérült, köztük 4 magyar, ketten közülük kórházban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Közben a Peljesác félszigeten is erdőtűz alakult ki, amely az erős szél miatt gyorsan terjedt. Arra kérik a Horvátországban tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait és a Kozinfo aktuális tájékoztatásait. A horvátországi erdőtüzek károsultjainak érdemes mihamarabb felvenniük a kapcsolatot az utasbiztosítójukkal. Hívják fel a figyelmet biztosítási szakemberek. Mint írják, az utasbiztosítás fedezi a sürgősségi orvosi ellátás és a betegszállítás költségeit. A podgyászbiztosítás a tűzben megsemmisült személyes tárgyakra nyújthat fedezetet, a kaszkó pedig a járműben keletkezett károkat téríti meg. Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centiméterrel emelhetik a Duna vízszintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenékküszöb kialakításán. Hozzátette, a rendkívül összetett beruházáson több százan dolgoznak. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspár áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a BRFK. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy maga tehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Augusztus 14-e van, péntek, a Marcellek névnapja. Pörgetjük a munkaidőt abszolút a nyári lendülettel, és ebben az órában is tartogatok meglepetés témákat. Először megnézzük, milyen rövid jegyzet segíthet abban, hogy egy orvosi vizsgálaton minden fontos információ és kérdés előkerüljön. Az óra második felében pedig hatékonyabban ismétlünk tanulás közben. Üzenni a 0630-301-2277-es számon lehet, addig pedig érkezzen Eve, Gwen Stefani közös felvétele, a Let Me Blow Your Mind.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM melletted szól. Egy orvosi vizit előtt érdemes leírni a 2-3 legfontosabb kérdést, mert a rendelőben könnyű megfeledkezni róluk. Jegyezzük fel a tüneteket, azt, hogy mikor kezdődtek, mi javítja vagy mi rontja őket, és vigyünk pontos listát a rendszeresen szedett gyógyszerekről, vitaminokról és étrendkiegészítőkről. A korábbi leleteket rendezzük időrendbe, de csak azt készítsük elő, ami az adott panaszhoz kapcsolódik. Ha valami nem világos, kérjünk egyszerűbb magyarázatot, a vizit végén pedig foglaljuk össze, jól értettük-e a következő lépést. Szükség esetén családtagot vagy barátot is vihetünk magunkkal jegyzetelni és támogatni. Megan Thee Stallion és Dua Lipa közösen jön a Sweetest Pie.

97.7 Trio FM melletted szól. Hamarosan érkeznek a friss jársági hírek, mert hogy 4:30 után járunk, maradjanak velünk, hiszen a legjobb dalok mellett lesznek még témáim is. Szó lesz arról, miért érdemes egy nagy tanulási roham helyett több rövid alkalommal elosztani az ismétlést. A hírek után pedig Loreen emeli a hangulatot a Euphoria című dalával.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. A jelsági forgalom ellenőrzők egyik éjjel két autóra lettek figyelmesek Jászberényben, akik a Rákóczi úton nagy sebességgel gyorsítani kezdtek. Az egyik jármű a kijelölt gyalogos átkelőhely előtt irányjelző használata nélkül áttért a baloldali forgalmi sávba, és úgy hajtottak tovább egymás mellett, míg szemből nem érkezett egy másik autó. Bár a szolgálati autóban nem volt sebességmérő készülék, a járművek szemmel láthatóan gyorsabban mentek, mint a megengedett sebesség. A rendőrök megkülönböztető fényjelzést használva mindkét autót megállították. A sofőrök elismerték, hogy versenyezni akartak. Velük szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek, mindketten járművezetéstől eltiltásra számíthatnak. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a közút nem versenypálya, az ilyen magatartás nem csak a felelőtlen sofőrök, hanem a közlekedés más résztvevőjének életét is veszélyezteti. Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. Sikeresen lezajlott a Tiszamentén regionális vízművek ZRT szolnoki felszíni vízmű üzemmérnökség telepén a Tiszára telepített úszómű próbaüzeme. A beavatkozás célja, hogy a Tisza esetleges további apadása esetén is zavartalan maradjon a térség ivóvíz ellátása. A Tisza kisköre alatti szakaszán tapasztalható folyamatos apadás következtében Szolnoknál a folyó vízállása elérte az eddig mért legkisebb, mínusz 305 cm-es értéket. A kötivízig a Tiszatóból történő vízkormányzással dolgozik azon, hogy ezt a vízszintet tartani lehessen. A megváltozott vízszint miatt szükségessé vált az úszómű nyomócsöveinek ismételt pozícionálása. Jászsági tűzoltók segítettek megfékezni egy szolnoki raktártüzet. A megyeszékely hivatásos tűzoltóin kívül a helyszínre érkezett több más egység is. Targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackot kihoztak a mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületből, amelyben egyebek között bútorokat, építő és szigetelő anyagokat tárolnak. A szolnoki, a ceglédi, a kunszentmártoni, a jászberényi, a mezőtúri, a szarvasi, a nagykátai és a kecskeméti hivatásos tűzoltók oltották a lángokat. A tűzoltók megakadályozták a tűz tovább terjedését, az egységek megfogták a tüzet a raktárépületen belül. Az ivóvíz hálózat gyakoribb mosatásáról egyeztek meg Jászfényszaron az önkormányzat és a szolgáltató TRV ZRT képviselői. A megállapodás előzménye, hogy a város lakói több alkalommal is jelezték, hogy sárgás-barnás üledéket tapasztaltak a csapvízben. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A keleties irányú szél csak az észak-alföldi térségben élénkülhet meg. Késő este általában 15 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Ha valamit hosszabb távra szeretnénk megtanulni, ne egyetlen este alatt olvassuk el ötször ugyanazt. Osszuk több rövid alkalomra az ismétlést, nézzük át az anyagot aznap, majd egy-két nap múlva, később pedig egyre ritkábban. Minden körben próbáljuk előbb emlékezetből felidézni a lényeget, és csak utána nézzük meg a jegyzetet. Használhatunk kérdéskártyákat, elmagyarázhatjuk hangosan a témát, vagy írhatunk magunknak rövid tesztet. A hibákat ne csak kijavítsuk, hanem jelöljük meg a következő ismétlésre. Így a tanulás nem hosszú magolás lesz, hanem rendszeres előhívási gyakorlat. Jöjjön a Coldplay-dal a Little Sims-el, ez lesz a We Pray.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Zárul egy újabb óra a mai délutáni műszak harmadik felvonása, de az utolsó blokkban még a háztartás és a hobbi is sorra kerül, úgyhogy ne menjenek sehová. Először egy jól követhető takarítási sorrendet pattintunk össze, aztán kiderül, hogyan kezdjünk új hobbiba fölösleges nagy bevásárlás nélkül. Addig pedig mutatom, hogy a hírek után 17 órát követően mit hallgatunk, meg jön majd a Backstreet Boys örök buli dala, az Everybody.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego. Jászberény. Nagykátai út 2/A. A Tesco áruházban.
6: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
7: Fokozódik a hőség, hamarosan megkezdődik Paksnál a helyszíre érkezett bárkák irányított süllyesztése. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszíre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centiméterrel emelhetik a Duna víz szintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenékküszöb kialakításán. Hozzátette, a rendkívül összetett beruházáson több százan dolgoznak. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Erről szintén Szondi Vanda kormányszóvivő számolt be. A kormányzati tájékoztatón felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg Magyarország teljes területén jelen van a betegség. Hangsúlyozta, a hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. Magyarok is megsérültek a Horvátország déli részén pusztító erdőtűzben, ketten közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségéből több száz embert kellett kimenteni. 36 ember megsérült, köztük 4 magyar, ketten közülük kórházban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség 5 napos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Elérkeztünk a péntek délutáni műszak záró etapjához. Először egyetlen szobát takarítunk ki olyan sorrendben, hogy ne kelljen kétszer ugyanazt a munkát elvégezni, a hírek után pedig új hobbit választunk és készítünk hozzá kicsi fenntartható kezdőcsomagot. Tartsanak velem, jó buli lesz, ami biztos, hogy a jársák kedvenceit játszom egészen este 6-ig. SMS Viber elérhetőségünk továbbra is a 0630 301 2277. Damiano David pedig már készülődik, a Maneskin frontembere hozza a szólódalát, a Born with a Broken Heart címűt.

97.7 Trio FM melletted szól. A takarítás gyorsabb, ha nem ide-oda kapkodunk, hanem ugyanabban a sorrendben haladunk. Először vigyük ki a szemetet és a másik helyiségbe tartozó tárgyakat, majd dolgozunk fentről lefelé. Lámpa és magas polc, asztal és egyéb felületek, végül a padló. A száraz portörlés előzze meg a nedves munkát, különben újra rátapadhat a por a már letörölt helyekre. Segít, ha egy kosárban visszük magunkkal az adott feladathoz szükséges eszközöket, és az ajtótól indulva körben haladunk a szobában. Egy követhető sorrend már egy rövid rutinból is látható eredményt hoz. A Nickelbacknek adom át a terepet, jön a Rockstar!

0: melletted szól.
1: Rio FM.
0: Rio FM.
2: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok.

97.7 Trio FM melletted szól. Nem sokára jön a nap utolsó jársági hír összefoglalója, pillanatokra vagyunk tőle, de azt még el akartam árulni, hogy milyen témánk lesz még a hírek után. Beszélünk arról, hogyan próbáljunk ki új hobbit úgy, hogy ne tegyen minket csődbe. Gondolhatják ugye, hogy a legtöbb hobbi azért némi befektetéssel is jár. Én most szeretném fenntarthatóan és kis büdzséből megmutatni, hogyan kezdhetünk bele valami új, ízgi hobbiba. A hírek után pedig Sam Smith szól, és az I'm not here to make friends.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További

0: Információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
1: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Ismét takarékos vízhasználatot kérnek a Jászkunságban. Sok fiatal orvostanhallgató van nyári gyakorlaton a Jászberényi Kórházban. Hangos segélykérésre figyelt fel az éjszakában egy jászkunsági rendőrnő. Már is jönnek a részletek. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt jelentősen megnövekedett az ivóvíz fogyasztás, ami egyre nagyobb terhelés jelent az ivóvíz ellátó rendszerek számára, hívta fel a figyelmet a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolgáltató tájékoztatása szerint a következő napokban tovább fokozódhat a vízigény, ezért arra kérik a lakosságot, hogy tudatosan és takarékosan használja az ivóvizet. A vízmű több egyszerű, mindennapokban és könnyen betartható tanácsot fogalmazott meg. Azt kérik, mindenki csak annyi vizet használjon, amennyire valóban szüksége van, a csöpögő csapokat és szivárgó szerelvényeket pedig mielőbb javítsák meg. A mosó- és mosogatógépeket lehetőség szerint csak teljes töltettel indítsák el. A kertek öntözését elsősorban a késő esti, vagy a kora hajnali órákra javasolják időzíteni. A TRV arra is kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint mellőzzék a medencék feltöltését, valamint a gépjárművek ivóvízzel történő mosását. A közműszolgáltató külön is felhívta a figyelmet arra, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint mindenki mérsékelje a vízfogyasztását, mivel ebben az időszakban a legnagyobb a hálózat terhelése. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
4: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatukhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, orvostanhallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatót be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
3: Munkáltatói fórumot tartottak a Szolnoki Városházán, ahol Györfi Mihály polgármester kezdeményezésére az állást kínáló több tucat cég képviselői megkaphatták azokat az adatokat, amelyek alapján felvehetik a kapcsolatot a munkájukat elveszítő tószegi kerékpárgyár dolgozóival. Mint ismerte, a Tószegen működő Axel Hulland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el megélhetését. Ezzel a közvetítéssel a szolnoki polgármester hivatal abban segít, hogy minél több állását elveszítő embernek és családjuknak legyen biztos megélhetése. A tervek szerint augusztus 26-án egy állásbőrzést is szerveznek, ahol a munkát kínáló cégek és a dolgozók személyesen is egyeztethetik a lehetőségeket. Hangos segélykiáltásra lett figyelmes a martfői rendőrőrs járőr vezetője, amikor a városban lassan lehúzott ablakkal haladta a szolgálati gépkocsival. A hang egy családi házból jött, aminek kapuját zárva találta. A rendőrnő átmászott a kerítésen, majd a bejárati ajtóhoz sietett, mivel azt is bezárták, benézett az ablakon és látta, hogy egy idős nő a földön fekszik. A járőrvezető értesítette a mentőszolgálatot, majd az időközben odaérkező szomszédtól megtudta, hogy a 95 éves asszony lánya szintén a szomszédban lakik. Azonnal értesítette őt is, és a kulcsával bejutott az ingatlanba. Az idős asszony elmondta, hogy elesett, és beütötte a fejét, a mentők kórházba szállították. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A keleties irányú szél csak az észak-alföldi térségben élénkülhet meg. Késő este általában 15 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Egy új hobbi elején könnyű beleszeretni a felszerelésekbe, még mielőtt kiderülne, hogy valóban szeretjük-e magát a tevékenységet. Kezdjünk egy kicsi próbaprojekttel és a lehető legkevesebb eszközzel. Amit lehet, kérjünk kölcsön, béreljünk vagy vegyünk használtan, tanfolyamból pedig először válasszunk alkalmi bevezetőt. Tegyünk félre heti egy rövid, előre kijelölt idősávot, mert a rendszeresség többet számít a drága kezdőcsomagnál. Néhány hét után írjuk le, mi adott örömet és mi akadályozott minket. Ez alapján már sokkal könnyebb eldönteni, mire érdemes költeni. A jó hobbi nem attól komoly, hogy mindenünk megvan hozzá, hanem attól, hogy szívesen visszatérünk hozzá. A Well Hello hobbija szerintem még mindig a zenélés, úgyhogy átadom a terepet, soha véget nem érős, ez következik.
1: Bemásztunk, lógtunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam, a másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

meddig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit. Vágyak, teraszok, kigombolt napok, ha eltűnök, te tudod hol vagy. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az

97.7. Trio FM mellettet szól. Ezzel véget ért a mai délutáni műszakunk. Köszönöm szépen, hogy pénteken a hét utolsó munkanapján is velem tartottak. Jövő héten hétfőn 14 órától ismét érkezem, reggel pedig 6 órától Pálinkás Zsolt ébreszti önöket. A búcsúdalom az Imagine Dragons-től szól, a Believer élőben is fantasztikusan szólt ez a dal, ha tehetik, egy koncertjüket mindenképpen éljék át. Addig is itt vagyunk mi vele, és persze, hogy játsszuk a legjobbakat. Legyen nagyon szép hétvégéjük, és vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego, Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Fokozódik a hőség. Hamarosan megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése. 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centiméterrel emelhetik a Duna víz szintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenéküszöb kialakításán. Hozzátette, a rendkívül összetett beruházáson több százan dolgoznak. Szíj László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a Paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és 2 uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó díszíterm hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancs István cége, a Marketépítő ZRT csütörtökön 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön közölte, hogy a paksi munkálatokat több kisebb cég mellett az osztrák Strabag és a KÉZ ZRT is segíti, és hiányolta a 3 nagy hazai építőipari vállalkozó cégeinek felajánlását. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben, 2 közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségében kialakult szerencsétlenség miatt korábban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni. A katasztrófának 1 halálos áldozata is van. Több száz helyi lakost és turistát mentettek ki, 40 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Új időkapszulákat helyeztek el a csíksomlyói kegytemplom toronygombjaiban. A székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közölték, hogy a csütörtökön helyükre került dokumentumok a templom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trió napközben. Minden, ami jásság. Információk a jásság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: Őszre készülhet el a Berényi vasútállomás épületének rekonstrukciója. Közúton akartak versenyezni Jászberényben. Jászsági tűzoltók is segítettek megfékezni egy szolnoki raktártüzet. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. A jászsági forgalom ellenőrzők egyik éjjel két autóra lettek figyelmesek Jászberényben, akik a Rákóczi úton nagy sebességgel gyorsítani kezdtek. Az egyik jármű a kijelölt gyalogos átkelőhely előtt irányjelző használata nélkül áttért a baloldali forgalmi sávba, és úgy hajtottak tovább egymás mellett, míg szemből nem érkezett egy másik autó. Bár a szolgálati autóban nem volt sebességmérő készülék, a járművek szemmel láthatóan gyorsabban mentek, mint a megengedett sebesség. A rendőrök megkülönböztető fényjelzést használva mindkét autót megállították. A sofőrök elismerték, hogy versenyezni akartak. Velük szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek, mindketten járművezetéstől eltiltásra számíthatnak. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a közút nem versenypálya, az ilyen magatartás nem csak a felelőtlen sofőrök, hanem a közlekedés más résztvevőjének életét is veszélyezteti. Sikeresen lezajlott a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT szolnoki felszíni vízmű üzemmérnökség telepén a Tiszára telepített úszómű próbaüzeme. A beavatkozás célja, hogy a Tisza esetleges további apadása esetén is zavartalan maradjon a térség ivóvíz ellátása. A Tisza kisköre alatti szakaszán tapasztalható folyamatos apadás következtében Szolnoknál a folyó vízállása elérte az eddig mért legkisebb, mínusz 305 cm-es értéket. A kötivízig a Tiszatóból történő vízkormányzással dolgozik azon, hogy ezt a vízszintet tartani lehessen. A megváltozott vízszint miatt szükségessé vált az úszómű nyomócsöveinek ismételt pozícionálása. Jászsági tűzoltók segítettek megfékezni egy szolnoki raktártüzet. A megyeszékely hivatásos tűzoltóink kívül a helyszínre érkezett több más egység is. Targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackot kihoztak a mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületből, amelyben egyebek között bútorokat, építő és szigetelő anyagokat tárolnak. A szolnoki, a Ceglédi, a Kunszentmártoni, a Jászberényi, a Mezőtúri, a Szarvasi, a Nagykátai és a Kecskeméti hivatásos tűzoltók oltották a lángokat. A tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, az egységek megfogták a tüzet a raktárépületen belül. Az ivóvízhálózat gyakoribb mosatásáról egyeztek meg Jászfényszaron az önkormányzat és a szolgáltató TRV ZRT képviselői. A megállapodás előzménye, hogy a város lakói több alkalommal is jelezték, hogy sárgás-barnás üledéket tapasztaltak a csapvízben. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A keleties irányú szél csak az észak-alföldi térségben élénkülhet meg. Késő este általában 15 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: things that I've got.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Fokozódik a hőség, 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A szerencsétlenségnek 1 halálos áldozata van és 40 embert vittek kórházba, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Elveszi a kormány a Mészáros Szíj konzorciumtól az M6-os autópálya egy részének üzemeltetését, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ezzel 100 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. Közölte azt is, hogy Lázár János korábbi döntése miatt feljelentést tesznek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón a teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta. A tárcavezető azt mondta, az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetését októbertől 11 évre Mészáros-Lőrinc és Színyi László érdekeltségének adta volna az előző kormány közlekedési minisztere. Betiltaná és szigorúan büntetni a mesterséges intelligencia segítségével készített megtévesztő videókat a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd alelnök kezdeményezése egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetné a valóságot megkérdőjelező videók használatát. Még súlyosabb büntetés várna azokra, akik a cselekményt nagy nyilvánosság előtt 18. életévét be nem töltött fiatalok befolyásolására készítenek eredetinek vagy valóságosnak tűnő kép- és hangfelvételeket. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspár áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
6: Hey, Fonci!

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: ahol én vagyok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
4: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatokhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, ők orvostanhallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatók be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
3: A tartós hőség és a csapadék hiány miatt jelentősen megnövekedett az ivóvíz fogyasztás, ami egyre nagyobb terhelés jelent az ivóvíz ellátó rendszerek számára, hívta fel a figyelmet a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolgáltató tájékoztatása szerint a következő napokban tovább fokozódhat a vízigény, ezért arra kérik a lakosságot, hogy tudatosan és takarékosan használja az ivóvizet. A vízmű több egyszerű,

0: Mindennapokban is könnyen betartható tanácsot fogalmazott meg. Azt kérik, mindenki csak annyi vizet használjon, amennyire valóban szüksége van, a csöpögő csapokat és szivárgó szerelvényeket pedig mielőbb javítsák meg. A mosó- és mosogatógépeket lehetőség szerint csak teljes töltettel indítsák el. A kertek öntözését elsősorban a késő esti, vagy akkor a hajnali órákra javasolják időzíteni. A TRV arra is kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint mellőzzék a medencék feltöltését, valamint a gépjárművek ivóvízzel történő mosását. A közműszolgáltató külön is felhívta a figyelmet arra, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint mindenki mérsékelje a vízfogyasztását, mivel ebben az időszakban a legnagyobb a hálózat terhelése. Munkáltatói fórumot tartottak a Szolnoki Városházán, ahol Györfi Mihály polgármester kezdeményezésére az állást kínáló több tucat cég képviselői megkaphatták azokat az adatokat, amelyek alapján felvehetik a kapcsolatot a munkájukat elveszítő tószegi kerékpárgyár dolgozóival. Mint ismert, a Tószegen működő Axel Hulland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el megélhetését. Ezzel a közvetítéssel a Szolnoki Polgármesteri Hivatal abban segít, hogy minél több állását elveszítő embernek és családjuknak legyen biztos megélhetése. A tervek szerint augusztus 26-án egy állásbőrzést is szerveznek, ahol a munkát kínáló cégek és a dolgozók személyesen is egyeztethetik a lehetőségeket. Hangos segélykiáltásra lett figyelmes a martfűi rendőrőrs járőr vezetője, amikor a városban lassan lehúzott ablakkal haladt a szolgálati gépkocsival. A hang egy családi házból jött, aminek kapuját zárva találta. A rendőrnő átmászott a kerítésen, majd a bejárati ajtól sietett, mivel azt is bezárták, benézett az ablakon és látta, hogy egy idős nő a földön fekszik. A járőrvezető értesítette a mentőszolgálatot, majd az időközben odaérkező szomszédtól megtudta, hogy a 95 éves asszony lánya szintén a szomszédban lakik. Azonnal értesítette őt is, és a kulcsával bejutott az ingatlanba. Az idős asszony elmondta, hogy elesett, és beütötte a fejét, a mentők kórházba szállították. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő csapadék kizárt. A keletélyes irányú szél csak az észak-alföldi térségben élénkülhet meg. Késő este általában 15 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Fokozódik a hőség, 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A szerencsétlenségnek 1 halálos áldozata van és 40 embert vittek kórházba, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdetik ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a könnyített engedélyezési eljárások érvényesek. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Betiltaná és szigorúan büntetni a mesterséges intelligencia segítségével készített megtévesztő videókat a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd alelnök kezdeményezése 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetné a valóságot megkérdőjelező videók használatát. Még súlyosabb büntetés várna azokra, akik a cselekményt nagy nyilvánosság előtt 18. életévét be nem töltött fiatalok befolyásolására készítenek eredetinek vagy valóságosnak tűnő kép- és hangfelvételeket. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A jelsági forgalom ellenőrzők egyik éjjel két autóra lettek figyelmesek Jászberényben, akik a Rákóczi úton nagy sebességgel gyorsítani kezdtek. Az egyik jármű a kijelölt gyalogos átkelőhely előtt irányjelző használata nélkül áttért a baloldali forgalmi sávba, és úgy hajtottak tovább egymás mellett, míg szemből nem érkezett egy másik autó. Bár a szolgálati autóban nem volt sebességmérő készülék, a járművek szemmel láthatóan gyorsabban mentek, mint a megengedett sebesség. A rendőrök megkülönböztető fényjelzést használva mindkét autót megállították. A sofőrök elismerték, hogy versenyezni akartak. Velük szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek, mindketten járművezetéstől eltiltásra számíthatnak. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a közút nem versenypálya, az ilyen magatartás nem csak a felelőtlen sofőrök, hanem a közlekedés más résztvevőjének életét is veszélyezteti. Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és

0: színezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. Sikeresen lezajlott a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT szolnoki felszíni vízmű üzemmérnökség telephelyén a Tiszára telepített úszómű próbaüzeme. A beavatkozás célja, hogy a Tisza esetleges további apadása esetén is zavartalan maradjon a térség ivóvíz ellátása. A Tisza kisköre alatti szakaszán tapasztalható folyamatos apadás következtében Szolnoknál a folyó vízállása elérte az eddig mért legkisebb, mínusz 305 cm-es értéket. A kötivízig a Tiszatóból történő vízkormányzással dolgozik azon, hogy ezt a vízszintet tartani lehessen. A megváltozott vízszint miatt szükségessé vált az úszómű nyomócsöveinek ismételt pozícionálása. Jászsági tűzoltók segítettek megfékezni egy szolnoki raktártüzet. A megyeszékely hivatásos tűzoltóin kívül a helyszínre érkezett több más egység is. Targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackot kihoztak, amint egy 1500 négyzetméter alapterületű épületből, amelyben egyebek között bútorokat, építő és szigetelő anyagokat tárolnak. A szolnoki, a Ceglédi, a Kunszentmártoni, a Jászberényi, a Mezőtúri, a Szarvasi, a Nagykátai és a Kecskeméti hivatásos tűzoltók oltották a lángokat. A tűzoltók megakadályozták a tűz tovább terjedését, az egységek megfogták a tüzet a raktárépületen belül. Az ivóvíz hálózat gyakoribb mosatásáról egyeztek meg Jászfényszaron az önkormányzat és a szolgáltató TRV ZRT képviselői. A megállapodás előzménye, hogy a város lakói több alkalommal is jelezték, hogy sárgás-barnás üledéket tapasztaltak a csapvízben. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A keleties irányú szél csak az észak-alföldi térségben élénkülhet meg. Késő este általában 15 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, hamarosan megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése. 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centiméterrel emelhetik a Duna vízszintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenékküszöb kialakításán. Hozzátette, a rendkívül összetett beruházáson több százan dolgoznak. Szíj László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a Paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és 2 uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó díszíterm hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancs István cége, a Marketépítő ZRT csütörtökön 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön közölte, hogy a paksi munkálatokat több kisebb cég mellett az osztrák Strabag és a KÉZ ZRT is segíti, és hiányolta a 3 nagy hazai építőipari vállalkozó cégeinek felajánlását. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosítójavaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben, 2 közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségében kialakult szerencsétlenség miatt korábban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni. A katasztrófának 1 halálos áldozata is van. Több száz helyi lakost és turistát mentettek ki, 40 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Új időkapszulákat helyeztek el a csíksomlyói kegytemplom toronygombjaiban. A székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közölték, hogy a csütörtökön helyükre került dokumentumok a templom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Ismét takarékos vízhasználatot kérnek a Jászkunságban. Sok fiatal orvostanhallgató van nyári gyakorlaton a Jászberényi Kórházban. Hangos segélykérésre figyelt fel az éjszakában egy jászkunsági rendőrnő. Már is jönnek a részletek. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt jelentősen megnövekedett az ivóvíz fogyasztás, ami egyre nagyobb terhelés jelent az ivóvíz ellátó rendszerek számára, hívta fel a figyelmet a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolgáltató tájékoztatása szerint a következő napokban tovább fokozódhat a vízigény, ezért arra kérik a lakosságot, hogy tudatosan és takarékosan használja az ivóvizet. A vízmű több egyszerű, mindennapokban is könnyen betartható tanácsot fogalmazott meg. Azt kérik, mindenki csak annyi vizet használjon, amennyire valóban szüksége van, a csöpögő csapokat és szivárgó szerelvényeket pedig mielőbb javítsák meg. A mosó- és mosogatógépeket lehetőség szerint csak teljes töltettel indítsák el. A kertek öntözését elsősorban a késő esti, vagy a kora hajnali órákra javasolják időzíteni. A TRV arra is kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint mellőzzék a medencék feltöltését, valamint a gépjárművek ivóvízzel történő mosását. A közműszolgáltató külön is felhívta a figyelmet arra, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint mindenki mérsékelje a vízfogyasztását, mivel ebben az időszakban a legnagyobb a hálózat terhelése. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
3: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatukhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, orvostanhallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatót be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
2: Munkáltatói fórumot tartottak a Szolnoki Városházán, ahol Györfi Mihály polgármester kezdeményezésére az állást kínáló több tucat cég képviselői megkaphatták azokat az adatokat, amelyek alapján felvehetik a kapcsolatot a munkájukat elveszítő tószegi kerékpárgyár dolgozóival. Mint ismerte, a Tószegen működő Axel Hulland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el megélhetését.

0: Ezzel a közvetítéssel a szolnoki polgármesteri hivatal abban segít, hogy minél több állását elveszítő embernek és családjuknak legyen biztos megélhetése. A tervek szerint augusztus 26-án egy állásbőrzést is szerveznek, ahol a munkát kínáló cégek és a dolgozók személyesen is egyeztethetik a lehetőségeket. Hangos segélykiáltásra lett figyelmes a martfűi rendőrőrs járőr vezetője, amikor a városban lassan lehúzott ablakkal haladt a szolgálati gépkocsival. A hang egy családi házból jött, aminek kapuját zárva találta. A rendőrnő átmászott a kerítésen, majd a bejárati ajtóhoz sietett, mivel azt is bezárták, benézett az ablakon és látta, hogy egy idős nő a földön fekszik. A járőrvezető értesítette a mentőszolgálatot, majd az időközben odaérkező szomszédtól megtudta, hogy a 95 éves asszony lánya szintén a szomszédban lakik. Azonnal értesítette őt is, és a kulcsával bejutott az ingatlanba. Az idős asszony elmondta, hogy elesett, és beütötte a fejét, a mentők kórházba szállították. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő csapadék kizárt. A keleties irányú szél csak az észak-alföldi térségben élénkülhet meg. Késő este általában 15 és 23 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes gombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A szerencsétlenségnek 1 halálos áldozata van és 40 embert vittek kórházba, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Elveszi a kormány a Mészáros Szíj konzorciumtól az M6-os autópálya egy részének üzemeltetését, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ezzel 100 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. Közölte azt is, hogy Lázár János korábbi döntése miatt feljelentést tesznek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón a teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta. A tárcavezető azt mondta, az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetését októbertől 11 évre Mészáros-Lőrinc és Szinyi László érdekeltségének adta volna az előző kormány közlekedési minisztere. Betiltaná és szigorúan büntetni a mesterséges intelligencia segítségével készített megtévesztő videókat a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd alelnök kezdeményezése egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetné a valóságot megkérdőjelező videók használatát. Még súlyosabb büntetés várna azokra, akik a cselekményt nagy nyilvánosság előtt 18. életévét be nem töltött fiatalok befolyásolására készítenek eredetinek vagy valóságosnak tűnő kép- és hangfelvételeket. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspár áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Őszre készülhet el a Berényi vasútállomás épületének rekonstrukciója. Közúton akartak versenyezni Jászberényben. Jászsági tűzoltók is segítettek megfékezni egy szolnoki raktártüzet. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. A jászsági forgalom ellenőrzők egyik éjjel két autóra lettek figyelmesek Jászberényben, akik a Rákóczi úton nagy sebességgel gyorsítani kezdtek. Az egyik jármű a kijelölt gyalogos átkelőhely előtt irányjelző használata nélkül áttért a baloldali forgalmi sávba, és úgy hajtottak tovább egymás mellett, míg szemből nem érkezett egy másik autó. Bár a szolgálati autóban nem volt sebességmérő készülék, a járművek szemmel láthatóan gyorsabban mentek, mint a megengedett sebesség. A rendőrök megkülönböztető fényjelzést használva mindkét autót megállították. A sofőrök elismerték, hogy versenyezni akartak. Velük szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek, mindketten járművezetéstől eltiltásra számíthatnak. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a közút nem versenypálya, az ilyen magatartás nem csak a felelőtlen sofőrök, hanem a közlekedés más résztvevőjének életét is veszélyezteti. Sikeresen lezajlott a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT szolnoki felszíni vízmű üzemmérnökség telephelyén a Tiszára telepített úszómű próbaüzeme. A beavatkozás célja, hogy a Tisza esetleges további apadása esetén is zavartalan maradjon a térség ivóvíz ellátása. A Tisza kisköre alatti szakaszán tapasztalható folyamatos apadás következtében Szolnoknál a folyó vízállása elérte az eddig mért legkisebb, mínusz 305 cm-es értéket. A kötivízig a Tiszatóból történő vízkormányzással dolgozik azon, hogy ezt a vízszintet tartani lehessen. A megváltozott vízszint miatt szükségessé vált az úszómű nyomócsöveinek ismételt pozícionálása. Jászsági tűzoltók segítettek megfékezni egy szolnoki raktártüzet. A megyeszékely hivatásos tűzoltóin kívül a helyszínre érkezett több más egység is. Targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackot kihoztak a mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületből, amelyben egyebek között bútorokat, építő és szigetelő anyagokat tárolnak. A szolnoki, a Ceglédi, a Kunszentmártoni, a Jászberényi, a Mezőtúri, a Szarvasi, a Nagykátai és a Kecskeméti hivatásos tűzoltók oltották a lángokat. A tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, az egységek megfogták a tüzet a raktárépületen belül. Az ivóvíz hálózat gyakoribb mosatásáról egyeztek meg Jászfényszaron az önkormányzat és a szolgáltató TRV ZRT képviselői. A megállapodás előzménye, hogy a város lakói több alkalommal is jelezték, hogy sárgás-barnás üledéket tapasztaltak a csapvízben. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A keleties irányú szél csak az észak-alföldi térségben élénkülhet meg. Késő este általában 15 és 23 fok várható. Ezek voltak

Leszettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A szerencsétlenségnek 1 halálos áldozata van és 40 embert vittek kórházba, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdetik ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a könnyített engedélyezési eljárások érvényesek. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Betiltaná és szigorúan büntetni a mesterséges intelligencia segítségével készített megtévesztő videókat a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd alelnök kezdeményezése 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetné a valóságot megkérdőjelező videók használatát. Még súlyosabb büntetés várna azokra, akik a cselekményt nagy nyilvánosság előtt 18. életévét be nem töltött fiatalok befolyásolására készítenek eredetinek vagy valóságosnak tűnő kép- és hangfelvételeket. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, hamarosan megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése. 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centiméterrel emelhetik a Duna vízszintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenéküszöb kialakításán. Hozzátette, a rendkívül összetett beruházáson több százan dolgoznak. Szíj László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a Paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és 2 uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó díszíterm hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancs István cége, a Marketépítő ZRT csütörtökön 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön közölte, hogy a paksi munkálatokat több kisebb cég mellett az osztrák Strabag és a KÉZ ZRT is segíti, és hiányolta a 3 nagy hazai építőipari vállalkozó cégeinek felajánlását. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben, 2 közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségében kialakult szerencsétlenség miatt korábban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni. A katasztrófának egy halálos áldozata is van. Több száz helyi lakost és turistát mentettek ki, 40 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Új időkapszulákat helyeztek el a Csíksomlyói kegytemplom toronygombjaiban. A székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közölték, hogy a csütörtökön helyükre kerül dokumentumok a templom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

hétvégi zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a hétvégi zeneturmix-al. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

Rádió FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Fokozódik a hőség. 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A szerencsétlenségnek 1 halálos áldozata van és 40 embert vittek kórházba, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdetik ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a könnyített engedélyezési eljárások érvényesek. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Betiltaná és szigorúan büntetni a mesterséges intelligencia segítségével készített megtévesztő videókat a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd alelnök kezdeményezése 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetné a valóságot megkérdőjelező videók használatát. Még súlyosabb büntetés várna azokra, akik a cselekményt nagy nyilvánosság előtt 18. életévét be nem töltött fiatalok befolyásolására készítenek eredetinek vagy valóságosnak tűnő kép- és hangfelvételeket. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokkal kell a jó hatás, tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatás a célhoz.

chiude una bombe. E io non si decreteo. E chiude una luce che.

0: 3UFM.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutás